0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Regál Lili pedig múlt héten fellépett Majorkán, aztán a Rádió 1-en több mixet csinált, aztán pedig most elutazott Ibizára is. Hát, így megy ez, időközben pedig van ideje új dalokat is készíteni, a legújabb aktuális kedvenc a Heal Me, Regál Lilitől, amit indítok a Rádió 1-en.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me, fogadjátok!

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság

0: azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágerek.

ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, és nem teljesen írja le a helyzetet, amikor azt mondjuk, hogy nagyon-nagyon megy a Pókember film. Hát konkrétan eddig úgy tűnik, hogy szinte minden rekordot megdönt. Tom Holland és Zendaya olyan szinten vonzza a mozikba az embereket, hogy az első héten, sőt, hát igazából szerdától vasárnapig, amíg kijöttek adatok, ott 205.919 mozijegy, amit eladtak. Az igen, és hát ezzel úgy tűnik, hogy minden idők legsikeresebb premier hétvégéjét tudta magának bezsebelni a Pókember film. A Radio1.hu egyébként egy csomó érdekességet is ingerünk róla. Az igazi mai slágerek között pedig nincs megállás, ahogy ígértem, és most egy hazai kedvenc a Halott pénztől. Ez a Dobban, amit indítok itt a Rádió 1-en.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Jennifer Lopez jön, aki az előző hetet Európában, Olaszországban töltötte a gyerekeivel, a suli előtt még úgy gondolták, hogy csinálnak egy kis családi trippet, és milyen jó döntés volt, egy csomó fotó van egyébként az Instáján. Ez pedig az aktuális kedvencünk tőle, J.Lo, David Guetta is.

0: Ér megy, óriási kedvencek a következő órában is, amiket hozok. Például Kamrától és Shakirától újdonság, sőt, a Rádió egy DJ-től, Metzger Vikitől is bekészítettem a legfrissebbet. A kezdés pedig Márti Gerixé. Ez rendben lesz, a Butterflies az igazi mai slágerek között pár percen belül itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Kiderülhetett, hogy kit és miért szeretnek jobban a szúnyogok. Az égő, viszkető szúnyog csípések sajátosan nyári problémát jelentenek, azonban nem mindenkit érint a dolog egyformán. Egyes embereket láthatólag sokkal jobban kedvelnek a vérszívók, mint másokat. A kutatók a BBC bevonásával összegyűjtötték azokat a tényezőket, amik vonzóvá tehetnek egy embert a szúnyogok számára. A kellemetlen csípésekért kizárólag a nőstény szúnyogok a felelősek, azért szívnak vért, mert abból jutnak a szaporodásukhoz szükséges fontos fehérjékhez. Prédájukat vizuális és szagjelek alapján kutatják fel. Ilyen szagjel az általunk kilélegzett széndioxid is. Ebből a szempontból a célponttá válás összefügghet az életkorral is, ugyanis a felnőttek méretükből adódóan több széndioxidot bocsátanak ki, mint a gyerekek. A vérszívókat a meleg és a nedvesség is vonza, emiatt várandós nők gyakrabban kerülhetnek az étlapjukra. A terhesség ugyanis fokozza az anyagcserét és a légzést, így a kismamák szervezete több hőt termel, egyszer mint több széndioxidot is bocsát ki. A bőrünk illata alapján is könnyebben kiválaszthatnak minket a vérszívók. A bőrön számos olyan mikroorganizmus él, amelyek szénhidrátot, zsírsavak és peptidek lebontása során illékony szerves vegyületeket állítanak elő. Ezek aztán a levegőbe kerülve egyfajta iránytűként vezérlik a szúnyogokat. A bőr mikrobiom több mint 500 illékony vegyületet termelhet, amelyek közül a vérszívók elsősorban az ammónia, a tejsav és a karbonsavak jelenlétére érzékenyek. Mindemellett a csípésre adott testi reakciók is egyénenként eltérőek lehetnek. Korábbi genetikai kutatások erős kapcsolatot találtak az immunrendszer génjei és a szervezet szúnyogcsípésre adott válasza között. Érdekesség, hogy ezek a genetikai régiók átfedést mutattak azokkal a génterületekkel is, amelyek az allergiás reakciókkal hozhatók összefüggésbe. Magyarán vannak, akik hajlamosabbak az igazán nagyra duzzadó és kínzóan viszkető csípésekre, ami arra is kihatással lehet, hogy mennyire érzik magukat szúnyogmágnesnek.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió
4: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már 3 óra után hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a kedvencek között pedig Kamrád jön, aki 5 évesen gitárral kezdett, ez volt az első hangszere, de aztán egy csomó másikon is megtanult játszani, és azt mondja, hogy ez kellett is nagyon, mert hogy így tudja a legjobb hangzást mindig összehozni a saját dalaihoz, mert hogy általában ő is hangszerel. Kamrád, és az aktuális kedvenctől a Hug Yourself, ami indítja

Ez rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Shakira pedig világkörüli turnét indít szeptember közepén, és ennek az első állomása Madrid, Spanyolország, vagyis hát helyesbitek, az első 12 állomása Madrid, Spanyolország, mert hogy 12 teltházat csinált mindjárt az indulásra, az azért eléggé rendben van. Ez pedig az aktuális kedvenc, amitől zengett a VB is, meg azóta is zeng minden rádió. Shakira is az igazi ma is legra, Die Die, amit indítok a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól jönnek ma is Balázsik a Balázsik Weekenddel, jövő héten hétfőn, vagyis holnap pedig visszatérnek a Szabiból, szóval friss adás is jön. Ez meg a kezdés, Bibi Rexa a Faithless dallal, a New Religion, amit mindjárt indítok a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: 10 perc intenzív mozgás nem csak a testünknek tesz jót, egy friss kutatás megmérte, hogy milyen típusú aktivitást teszi a legjobbat az agynak. A kutatásban résztvevők aktivitását egy héten át mérték, majd rövid távú memóriájuk, probléma megoldó készségük és információ feldolgozási készségük alakulását vették górcső alá. A kutatásban 4500 embert vontak be. A kutatást vezető doktorandus szerint az eredmények egyértelművé tették, hogy már napi 6-9 perc energikus mozgással töltött idővel is magasabb kognitív pontszámot értek el az önkéntesek az ülő, alvó vagy mérsékelt fizikai aktivitást végző társaikhoz képest, írja a CNN. Mérsékelt fizikai aktivitásnak a gyors gyaloglást, a kerékpározást vagy a lépcsőn fel lefutást tekintették. Erőteljes mozgásnak számít például az aerobik, a kocogás, a futás, az úszás és a hegyre való kerékpározás, melyek felgyorsítják a szívverést és a légzést. A közzétett tanulmány szerint napi mindössze 10 perc mérsékelt vagy erőteljes testmozgás javította a résztvevők munkamemóriáját, a legnagyobb hatást a végrehajtó folyamatokra, például a tervezésre és a szervezésre gyakorolta. A kognitív javulás ilyen rövid ideig tartó aktivitás esetén még szerény volt, de minél több időt tölt valaki dinamikus edzéssel, úgy nőnek az előnyök is. A doktorandusz hozzátette, hogy mivel nem figyelték meg éveken át a résztvevőket, így elképzelhető, hogy ők egyébként is magasabb kognitív pontszámokat érnének el, de azt is alá kell húzni, hogy a mindennapi rutinba bevezetett minimális változtatások is nagy eredményeket hozhatnak. Steve Malina adjunktus szerint a kutatásban az eredmények rámutatnak arra, hogy az edzésen túli mozgás hatása is fontos. A kutatás arra a rossz hírre is rávilágít, hogy ha több időt töltünk alvással vagy üléssel, esetleg épp csak hogy mozgunk valamit, az negatív hatást gyakorol az agyunkra. A tanulmány szerint a kogníció 1-2%-kal romlott, miután a mérsékelt vagy erőteljes fizikai aktivitás egyenértékű részét 8 perc ülő testmozgással, 6 perc üléssel vagy 7 perc alvással helyettesítették.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is.

Ez rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát, jó bulit, jó munkát, jó utat a mikrofonnál, Király Tamás. Az igazi mai slágerek jönnek ebben az órában is. Lady Gaga, Abrakadabra, amit most indítok. A telefon, Viber és SMS számunk pedig 0620 311 111.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig egy vadi új kedvenc Lloydtól a folytatásban, aki nemrég elindult az állatos énekes német változatában, ott már a 11. szériánál járnak, és nemcsak hogy elindult, meg is nyerte. Ez meg a legújabb kedvencünk tőle, Lloyd David Puentes és a Golden Summer itt a rádió egy.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. 11 év tiltás után térnek vissza a szuvenírárusok a Kolosszeum előtti térre. Aki a következő hetekben el tud jutni Rómába, az találkozhat már velük, és ott is vehet magának valamit. 11 évig ki voltak onnan tiltva. Ezt egyébként nem is tudta. Na, viszont, ha már Róma, akkor egy picit gyerünk északabbra, Magyarország felé, de csak Pízáig, mert hogy onnan származik Alex Kenji, ő hozza most az igazi mai slágert.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Már lehet jelentkezni az új életfa akcióra, elindult az albérlet szezon Nyíregyházán, komoly károkra számítanak a kukoricatermesztők, Demeter Dia vagyok. Elindult az új életfa akció. Nyíregyháza önkormányzata és a Nyír VV közös kezdeményezésében egy-egy fa csemetével ajándékozzák meg az újszülötteket. A program 2014-ben indult, azóta csak nem 600 csemetét ültettek el. A fák mellé kikerül a gyermekek nevét őrző tábla is, a családok pedig aktívan részt vehetnek a fák ápolásában, gondozásában. A jelentkezéseket szeptember 15-ig várják e-mailben. Ehhez mindössze a gyermek születési anyakönyvi kivonatának és lakcímkártyájának másolatára van szükség. Most azok a családok vehetnek részt a programban, ahol 2024. augusztus 1-e és 2026. július 31-e között született gyermek. Részletek a Nyír VV Nonprofit Kft. Honlapján. Élénkült a kiadó lakások iránti kereslet Nyíregyházán az albérlet szezon kezdetén. Az egyik nagy ingatlan közvetítő portál adatai alapján a városban naponta átlagosan 30%-kal többen érdeklődnek albérletek iránt, mint korábban. A nagyobb egyetemvárosokban is jelentősen nőtt a kereslet, országos viszonylatban ugyanakkor egyelőre elmarad a roham az albérlet piacon. Ez azt mutatja, hogy a hallgatói kereslet azokban a városokban koncentrálódik, ahol nagyobb egyetem működik, írják. Komoly károkra számítanak a kukoricatermesztők. Idén a korábbiakhoz képest kisebb területen vetettek kukoricát. Ezt tizedeli a rendkívüli forróság és az aszály, mondta rádióknak Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke.
3: Jelenleg a kukoricán aggódunk. Magyarországon egy 589 ezer hektáron lett kukorica vetve 2026-ban. Ez az 5-6 évvel ezelőtt területnek a fele, tehát a kukorica lefeleződött, és ugye a napokban lévő 40 fokos hőmérsékletek pedig azt jelenti, hogy minden nap 2-300 ezer tonna kukorica elég a határban, tehát ennyivel kevesebb terem, úgyhogy nagyon komoly aszály van, gyakorlatilag a szemünk előtt megy tönkre a kukorica termés.
2: Szabolcs-Szatmár-Berekben tavaly csak nem 523 ezer tonna kukoricát takarítottak be több mint 87 ezer hektárról a KSH adatai szerint. Szinte zavartalan napsütésre készülhetünk ma, az ország nagy részén és itt Nyíregyházán is csak elvétve lehet kevés fátyol felhő az égen, csapadék nem várható. Élénk lökések kísérhetik az észak-keleti szelet, a legmelegebb órákban 32-33 fokot mérhetünk. Holnap is sokat süt majd a nap második felében lehetnek felhők az égen, a legmelegebb órákban 34 fokot is mutathatnak a hőmérők, kedden pedig tovább fokozódik a hőség, 35-37 fok is lehet.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Kiderülhetett, hogy kit és miért szeretnek jobban a szúnyogok. Az égő, viszkető szúnyog csípések sajátosan nyári problémát jelentenek, azonban nem mindenkit érint a dolog egyformán. Egyes embereket láthatólag sokkal jobban kedvelnek a vérszívók, mint másokat. A kutatók a BBC bevonásával összegyűjtötték azokat a tényezőket, amik vonzóvá tehetnek egy embert a szúnyogok számára. A kellemetlen csípésekért kizárólag a nőstény szúnyogok a felelősek, azért szívnak vért, mert abból jutnak a szaporodásukhoz szükséges fontos fehérjékhez. Prédájukat vizuális és szagjelek alapján kutatják fel. Ilyen szagjel az általunk kilélegzett széndioxid is. Ebből a szempontból a célponttá válás összefügghet az életkorral is, ugyanis a felnőttek méretükből adódóan több széndioxidot bocsátanak ki, mint a gyerekek. A vérszívókat a meleg és a nedvesség is vonza, emiatt várandós nők gyakrabban kerülhetnek az étlapjukra. A terhes ugyanis fokozza az anyagcserét és a légzést, így a kismamák szervezete több hőt termel, egyszer mint több széndioxidot is bocsát ki. A bőrünk illata alapján is könnyebben kiválaszthatnak minket a vérszívók. A bőrön számos olyan mikroorganizmus él, amelyek szénhidrátot, zsírsavak és peptidek lebontása során illékony szerves vegyületeket állítanak elő. Ezek aztán a levegőbe kerülve egyfajta iránytűként vezérlik a szúnyogokat. A bőr mikrobiom több mint 500 illékony vegyületet termelhet, amelyek közül a vér vérszívók elsősorban az ammónia, a tejsav és a karbonsavak jelenlétére érzékenyek. Mindemellett a csípésre adott testi reakciók is egyénenként eltérőek lehetnek. Korábbi genetikai kutatások erős kapcsolatot találtak az immunrendszer génjei és a szervezett szúnyogcsípésre adott válasza között. Érdekesség, hogy ezek a genetikai régiók átfedést mutattak azokkal a génterületekkel is, amelyek az allergiás reakciókkal hozhatók összefüggésbe. Magyarán vannak, akik hajlamosabbak az igazán nagyra duzzadó és kínzóan viszkető csípésekre, ami arra is kihatással lehet, hogy mennyire érzik magukat szúnyogmágnesnek.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

lenni. Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ugye mi indítottuk a nyári fesztivál szezont, a Rádió egy születésnapi fesztivál, ami egy picit egyszerre tűnik már, hát egészen távolinak, mert hogy lepörgött azóta több mint két hónap, másrészt pedig azért közelinek is, mert hogy ahogy mégsem volt az olyan régen, és mennyi minden pörgött azóta. Na viszont, aki lecsúszott esetleg arról, hogy milyen menő aftermovie készült erről, az mindenképpen csekkolja, az Instánkon, Facebookonkon, TikTokonkon is ott van, meg lehet nézni, tényleg nagyon jó lett, és azt gondolom, hogy visszaadja az érzést, amit ott helyben is iszonyatosan élveztünk. Na, ezen a bulin pedig fellépett Accent is, ő most Szerával és Misha Millerrel, ez a Don't Leave a Rádió 1-en.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a nagy hőség egy picit továbbra is úgy tűnik, hogy alápadt szerencsére. Ma már kevesebb helyen lesz eső, elszórta még lehet, és nagyjából 31 fokra is készülhetünk majd. Fastboy, Topic, Forget You, ez pedig a folytatása hírek után itt a Rádió

0: termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: 10 perc intenzív mozgás nem csak a testünknek tesz jót, egy friss kutatás megmérte, hogy milyen típusú aktivitás teszi a legjobbat az agynak. A kutatásban résztvevők aktivitását egy héten át mérték, majd rövid távú memóriájuk, probléma megoldó készségük és információ feldolgozási készségük alakulását vették górcső alá. A kutatásban 4500 embert vontak be. A kutatást vezető doktorandusz szerint az eredmények egyértelművé tették, hogy már napi 6-9 perc energikus mozgással töltött idővel is magasabb kognitív pontszámot értek el az önkéntesek az ülő, alvó vagy mérsékelt fizikai aktivitást végző társaikhoz képest, írja a CNN. Mérsékelt fizikai aktivitásnak a gyors gyaloglást, a kerékpározást vagy a lépcsőn fellefutást tekintették. Erőteljes mozgásnak számít például az aerobik, a kocogás, a futás, az úszás és a hegyre való kerékpározás, melyek felgyorsítják a szívverést és a légzést. A közzétett tanulmány szerint napi mindössze 10 perc mérsékelt vagy erőteljes testmozgás javította a résztvevők munkamemóriáját, a legnagyobb hatást a végrehajtó folyamatokra, például a tervezésre és a szervezésre gyakorolta. A kognitív javulás ilyen rövid ideig tartó aktivitás esetén még szerény volt, de minél több időt tölt valaki dinamikus edzéssel, úgy nőnek az előnyök is. A doktorandusz hozzátette, hogy mivel nem figyelték meg éveken át a résztvevőket, így elképzelhető, hogy ők egyébként is magasabb kognitív pontszámokat érnének el, de azt is alá kell húzni, hogy a mindennapi rutinba bevezetett minimális változtatások is nagy eredményeket hozhatnak. Steve Malina adjunktus szerint a kutatásban az eredmények rámutatnak arra, hogy az edzésen túli mozgás hatása is fontos. A kutatás arra a rossz hírre is rávilágít, hogy ha több időt töltünk alvással vagy üléssel, esetleg épp csak hogy mozgunk valamit, az negatív hatást gyakorol az agyunkra. A tanulmány szerint a kogníció 1-2%-kal romlott, miután a mérsékelt vagy erőteljes fizikai aktivitás egyenértékű részét 8 perc ülő testmozgással, 6 perc üléssel vagy 7 perc alvással helyettesítették.
0: A tudáspercet hallották. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már 3-4-6 is elmúlt, szóval mondhatom most már, hogy szép reggelt. A mikrofonnál Király Tamás, és nagyon fontos, jövő héten újra lesz nálunk játék, páros belépőket lehet nyerni a Szeged ifjúsági napokra, amin ott lesz a rádió egy is dupla stage-el. A nyár végén is mi hozzuk majd a legnagyobb bulit, és addig is mi hozzuk az igazi mai slágereket. Most a Switch Discot választottam Rehab-bel, Sam Feltel, ez a Sleep Tonight.

0: igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A Hőségben is segít az oldalam szeretett szolgálat. A jövő héten kezdődik a Kórus Fesztivál. Fókuszban az égi jelenségek. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. A nyári hőhullámok is veszélyesek az utcán élők számára. Az oldalom szeretett szolgálat éppen ezért ezekben a napokban is nagy hangsúlyt fektet a hajléktalan ellátásra, írja a nyiregyháza.hu. A nappali melegedőben most hűsölni járnak a fedél nélküliek. Folyamatos folyadékpótlással és hűtött termekkel várják a rászorulókat. A hőség miatt az elmúlt napokban nőtt a látogatók száma. Naponta 130-an fordulnak meg a központban. A Bokréta utcai éjjeli menedék helyett pedig naponta 100-an veszik igénybe. Augusztus 15-e és 21-e között rendezik meg a 16. Kentémusz Nemzetközi Kórus Fesztivált és karvezetői mesterkurzust. 13 ország kórusai és karnagyai érkeznek Nyíregyházára. Szabó Dénes Liszt és Kossuth Díjas karnagy, a fesztivál művészeti vezetője, a kapcsolatok építését és a művészeti színvonalat emelte ki az esemény kapcsán.
2: Mielőtt az első fesztivált megrendeztük, mi mások fesztiválon voltunk. 10 éve biztos már jártuk a világot akkor, és akkor úgy éreztem, hogy a pozitív és negatív élmények hatására itt mi biztos tudnánk egy jót csinálni. Ez még a régi iskolába kezdődött, de ott is nagyon sok jó énekkar összejött, és adott nekünk egy lendületet, vagy egy lehetőséget, hogy tovább csináljuk. És egy idő után ez hagyománnyá vált, és innen most már 16-ára rendezzük meg. A mesterkurzust azt nem én találtam ki, Szumjó Gododa találta ki, ami aztán igazán kinőtte magát a mai alkalomra. Ez komoly és nagy lehetőség énekkarvezetőknek, világszínvonalú hangszerekkel, a Kántémusz gyerekkarral és a Promuzika lánykarral gyakorolni, az nagyon nagy kitüntetés és jutalom.
1: Augusztus 12-én éjjel tetőzik a Perszeidák meteorraj. Ideális körülmények között óránként akár 70-90 hullócsillagot is láthatunk szabad szemmel. A szakemberek szerint érdemes fényszennyezéstől mentes helyet keresni a meteorzápor megfigyeléséhez. Idén a hold sem zavarja a látványt, hiszen aznap este részleges napfogyatkozás is lesz. A hold a nappal együtt lenyugszik, így a hullócsillagok megfigyelésére sötét égbolt várható. Szinte zavartalan napsütésre készülhetünk ma, az ország nagy részén és itt Nyíregyházán is csak elvétve lehet kevés fátyolfelhő az égen, csapadék nem várható. Élénk lökések kísérhetik az észak-keleti szelet, a legmelegebb órákban 32-33 fokot mérhetünk. Holnap is sokat süt majd a nap második felében lehetnek felhők az égen, a legmelegebb órákban 34 fokot is mutathatnak a hőmérők, kedden pedig tovább fokozódik a hőség, 35-37 fok is lehet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy, hello mindenkinek egy szép reggelt, a mikrofonnál Király Tamás. 6 óra után járunk, 6 perccel korán van. És a csokoknak ez egy rövidke hétvége, ami csak a mai napból áll, akinek tegnap melóznia kellett, csokoknak szerencsére elengedték. Na, viszont, ami biztos, bennem lehet bízni, akár a hétvége első vagy második napja ez, az igazi mai slágerek jönnek továbbra is. David Guetta, Emery, Coil Ray, Baby Don't Hurt Me, most ezt indítom a rádió.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egyébként Tiesto, aki évfél és egy óra között egy spéci guest mix-el jelentkezett nálunk a World is My Radio Show-ban. Nagyon menő volt, érdemes visszahallgatni. Come Radion, ez a Be Mine a rádió egy.

0: műsor számtermék megjelenítést tartalmazott.
1: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Tartsuk be a rollerezés szabályait, még tarta ne dobd ki az iskolatáskád, ebb összeírás kezdődött Nagykállóban. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Még csak nem két hétig tart a Ne dobd ki az iskolatáskád akció. Már 6. alkalommal indult el a kezdeményezés. A cél az, hogy segítsék a rászoruló családok tanévkezdését, miközben a fenntarthatóság is fontos szerepet kap. A nyíregyházi hulladékudvarokban lehet leadni a használt, de még szép állapotú iskolatáskákat, tornazsákokat, de iskolaszereket is várnak. Petró Árpád, az IAK Nonprofit Kft. Cégvezetője a nyíregyházi televízióban elmondta, idén eddig már több mint 80 táska és egyéb más tanszer is érkezett hozzájuk. Az önkormányzat és a társaság akciójához még augusztus 21-ig lehet csatlakozni. Az összegyűjtött táskákat a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ juttatja el közvetlenül a rászorulóknak. Fontos a védőfelszerelés használata rollerezés közben. Egy esetleges esés esetén ugyanis ez megvédhet a komolyabb sérülésektől. Emellett van néhány olyan szabály, amit be kell tartani, mondta rádiónknak Szűcs István, rendőralezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedés-rendészeti osztály megbízott vezetője.
2: Mindenképpen ajánlott rollerek közlekedés során biztonsági felszerelés, bukós is a használata, de mindemellett a térd és könyökvédő használata is erősen ajánlott a sérülések elkerülése érdekében. Ajánlott a rollerek közlekedés alkalmával, főként éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a jó láthatósági ruházat. Tilalmazott minden vezetési képességre hátrányosan ható szer használata. Tilalmazott továbbá menet közben a mobiltelefon használata, a fülhallgató használata, hiszen ezek az eszközök a figyelem elvonásával a személy és vagyonbiztonságot veszélyeztető cselekményt idéznek elő.
1: Számba veszik a kutyákat Nagykállóban, ebb összeírás kezdődött a városban. A 4 hónaposnál idősebb ebek tulajdonosainak kell kitöltenie az erre a célra létrehozott ebb összeíró adatlapot, amit majd szeptember 30-áig kell eljuttatni aláírva a polgármesteri hivatal részére személyesen, postai úton vagy e-mailben. Fontos, hogy minden kutya esetében külön adatlapot kell kitölteni, a részletek elérhetők Nagykálló hivatalos közösségi oldalán. Szinte zavartalan napsütésre készülhetünk ma, az ország nagy részén és itt Nyíregyházán is csak elvétve lehet kevés fátyol felhő az égen, csapadék nem várható. Élénk lökések kísérhetik az észak-keleti szelet, a legmelegebb órákban 32-33 fokot mérhetünk. Holnap is sokat süt majd a nap második felében lehetnek felhők az égen, a legmelegebb órákban 34 fokot is mutathatnak a hőmérők, kedden pedig tovább fokozódik a hőség, 35-37 fok is lehet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és valószínűleg ezt mondták a Shakira dalára is, hogy ez rendben lesz, és rendben lett a második nagy gigasláger, amit a foci VB-nek készített, és aminek egyébként a bevételéből nem ő gazdagszik, hanem egy speciális alapítvány, amit azért hoztak létre, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek sportolását minél könnyebbé tegyék. Szerintem ez nagyon menő, a dal pedig óriási sláger, a Die Die, amit indítok a Rádió 1-en.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. A következő órát pedig azzal a DJ-vel kezdem, aki évek óta a top 100 DJ-ben az első és a második helyet adja veszi David Guettával. Hát most speciál aktuálisan ő a második, de nem minden, hogy ez levon az értékéből. Martin Garrix! Főleg, amikor ilyen nagy kedvenceket készít a Butterflies a következő zenei óra elején itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Már lehet jelentkezni az új életfa akcióra, elindult az albérlet szezon Nyíregyházán, komoly károkra számítanak a kukoricatermesztők, Demeter Dia vagyok. Elindult az új életfa akció. Nyíregyháza önkormányzata és a Nyír VV közös kezdeményezésében egy-egy fa csemetével ajándékozzák meg az újszülötteket. A program 2014-ben indult, azóta csak nem 600 csemetét ültettek el. A fák mellé kikerül a gyermekek nevét őrző tábla is, a családok pedig aktívan részt vehetnek a fák ápolásában, gondozásában. A jelentkezéseket szeptember 15-ig várják e-mailben. Ehhez mindössze a gyermek születési anyakönyvi kivonatának és lakcímkártyájának másolatára van szükség. Most azok a családok vehetnek részt a programban, ahol 2024. augusztus 1-e és 2026. július 31-e között született gyermek. Részletek a Nyír VV Nonprofit Kft. Honlapján. Élénkült a kiadó lakások iránti kereslet Nyíregyházán az albérlet szezon kezdetén. Az egyik nagy ingatlan közvetítő portál adatai alapján a városban naponta átlagosan 30%-kal többen érdeklődnek albérletek iránt, mint korábban. A nagyobb egyetemvárosokban is jelentősen nőtt a kereslet, országos viszonylatban ugyanakkor egyelőre elmarad a roham az albérlet piacon. Ez azt mutatja, hogy a hallgatói kereslet azokban a városokban koncentrálódik, ahol nagyobb egyetem működik, írják. Komoly károkra számítanak a kukoricatermesztők. Idén a korábbiakhoz képest kisebb területen vetettek kukoricát. Ezt tizedeli a rendkívüli forróság és az asszály, mondta rádióknak Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke.
2: Jelenleg a kukoricán aggódunk. Magyarországon egy 589 ezer hektáron lett kukorica vetve 2026-ban. Ez az 5-6 évvel ezelőtt területnek a fele, tehát a kukorica lefeleződött, és ugye a napokban lévő 40 fokos hőmérsékletek pedig azt jelenti, hogy minden nap 2-300 ezer tonna kukorica elég a határban, tehát ennyivel kevesebb terem, úgyhogy nagyon komoly asszály van, gyakorlatilag a szemünk előtt megy tönkre a kukorica termés.
1: Szabolcs-Szatmár-Berekben tavaly csak nem 523 ezer tonna kukoricát takarítottak be több mint 87 ezer hektáról, a KSH adatai szerint. Szinte zavartalan napsütésre készülhetünk ma, az ország nagy részén és itt Nyíregyházán is csak elvétve lehet kevés fátyol felhő az égen, csapadék nem várható. Élénk lökések kísérhetik az észak-keleti szelet, a legmelegebb órákban 32-33 fokot mérhetünk. Holnap is sokat süt, majd a nap második felében lehetnek felhők az égen, a legmelegebb órákban 34 fokot is mutathatnak a hőmérők, kedden pedig tovább fokozódik a hőség, 35-37 fok is lehet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
3: Rádió
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

a rádió egyik csak igazi mai sláger. Mert szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, és jó hétvégét különösen azoknak, akiknek ez az egy nap a hétvége, mert tegnap melózni kellett. Pihenjünk egy nagyot, oké? Okay? És élvezzük az igazi mai slágereket. Most Kygo, One Republic és a Chasing Paradise jön. 8-tól pedig ma is Balázsék, a Balázsék Weekend-el csak itt a rádió egy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, jövő héten pedig újra játék nálunk. Páros belépőt lehet tőlünk bezsebelni a színre, a Szegedi Ifjúsági Napokra, amire nem csak a belépőket adjuk, hanem a hangulatot is csináljuk majd ott, mert hogy ott leszünk Rádió Stage-el, sőt, kettő színpaddal. És a színpadunkon, na, hogy ott lesz Regál Lili is, a legújabb igazi mai slágertől a Heal Me, amit már is indítok.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a következő 30 percet pedig egy olyan énekesnővel indítom, aki gyerekkorában karácsonyfákat árult, mert hogy volt egy óriási nagy fenyőfa ültetvényük, és hát ebből aztán nagyon jó pénzt csináltak, mert hogy karácsonyfára kipörgették minden télen, és itt rendszeresen dolgozott Taylor Swift. Ő jön a legfrissebb infók után, az igazi mai sláger az Opelite, pár perc is indítom.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A Hőségben is segít az oltalom szeretett szolgálat, a jövő héten kezdődik a Kórus Fesztivál. Fókuszban az égi jelenségek. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. A nyári hőhullámok is veszélyesek az utcán élők számára. Az oltalom szeretett szolgálat éppen ezért ezekben a napokban is nagy hangsúlyt fektet a hajléktalan ellátásra, írja a nyíregyháza.hu. A nappali melegedőben most hűsölni járnak a fedél nélküliek. Folyamatos folyadékpótlással és hűtött termekkel várják a rászorulókat. A hőség miatt az elmúlt napokban nőtt a látogatók száma. Naponta 130-an fordulnak meg a központban. A Bokréta utcai éjjeli menedék helyett pedig naponta 100-an veszik igénybe. Augusztus 15-e és 21-e között rendezik meg a 16. Kantémusz Nemzetközi Kórusfesztivált és karvezetői mesterkurzust. 13 ország kórusai és karnagyai érkeznek Nyíregyházára. Szabó Dénes Liszt és Kossuth Díjas karnagy, a fesztivál művészeti vezetője, a kapcsolatok építését és a művészeti színvonalat emelte ki az esemény kapcsán.
2: Mielőtt az első fesztivált megrendeztük, mi mások fesztiválon voltunk. 10 éve biztos már jártuk a világot akkor, és akkor úgy éreztem, hogy a pozitív és negatív élmények hatására itt mi biztos tudnánk egy jót csinálni. Ez még a régi iskolába kezdődött, de ott is nagyon sok jó énekkar összejött, és adott nekünk egy lendületet, vagy egy lehetőséget, hogy tovább csináljuk. És egy idő után ez hagyománnyá vált, és íme most már 16-ára rendezzük meg. A mesterkurzust azt nem én találtam ki, Szumió Gododa találta ki, ami aztán igazán kinőtte magát a mai alkalomra. Ez komoly és nagy lehetőség énekkarvezetőknek, világszínvonalú hangszerekkel, a Kantémusz gyerekkarral és a Promuzika lánykarral gyakorolni, az nagyon nagy kitüntetés és jutalom.
1: Augusztus 12-én éjjel tetőzik a Perszeidák meteorraj. Ideális körülmények között óránként akár 70-90 hullócsillagot is láthatunk szabad szemmel. A szakemberek szerint érdemes fényszennyezéstől mentes helyet keresni a meteorzápor megfigyeléséhez. Idén a hold sem zavarja a látványt, hiszen aznap este részleges napfogyatkozás is lesz. A hold a nappal együtt lenyugszik, így a hullócsillagok megfigyelésére sötét égbolt várható. Szinte zavartalan napsütésre készülhetünk ma, az ország nagy részén és itt Nyíregyházán is csak elvétve lehet kevés fátyol felhő az égen, csapadék nem várható. Élénk lökések kísérhetik az észak-keleti szelet, a legmelegebb órákban 32-33 fokot mérhetünk. Holnap is sokat süt majd a nap második felében lehetnek felhők az égen, a legmelegebb órákban 34 fokot is mutathatnak a hőmérők, kedden pedig tovább fokozódik a hőség, 35-37 fok is lehet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és most hozok egy olyan dalt, amit bárhova is mentünk, vagy megyünk nyaralni, tudja, hogy ott szólni fog, akár belföld, akár külföld, ez mindenhol sláger. Bibi Rexa a Faithless dallal, ez a New Religion itt a rádió egyen.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és habár nincs az a nagy hőség, ami a hét elején volt, szerintem ez nem is baj, azért én egy nagy nyári kedvencet hozok most. Alex Kedzsi és a Bambolé, 8 órától pedig Balázsik jönnek a Balázsik Weekenddel, holnap reggel pedig visszatérnek már a Szabiból, és újra friss adás reggel 6-tól csak itt a rádió egyen. Egy pedig Alex Kedzsi, ahogy ígértem, Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádiózást a rádió egyel.

0: termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós

0: szeretheti be kedvenceit. Válassza a Balea 4,8 g-os ajakápolót cseresznye és sárkánygyümölcs illattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM mindig megéri.
1: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
2: Itt egy Orlen.
3: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
4: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
5: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
6: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
7: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
5: Társadalmi célú reklám hangzott el.
8: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Tartsuk be a rollerezés szabályait, még tarta ne dobd ki az iskolatáskád, ebb összeírás kezdődött Nagykállóban. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Még csak nem két hétig tart a Ne dobd ki az iskolatáskád akció. Már 6. alkalommal indult el a kezdeményezés. A cél az, hogy segítsék a rászoruló családok tanévkezdését, miközben a fenntarthatóság is fontos szerepet kap. A nyíregyházi hulladékudvarokban lehet leadni a használt, de még szép állapotú iskolatáskákat, tornazsákokat, de iskolaszereket is várnak. Petró Árpád, az IAK Nonprofit Kft. Cégvezetője a nyíregyházi televízióban elmondta, idén eddig már több mint 80 táska és egyéb más tanszer is érkezett hozzájuk. Az önkormányzat és a társaság akciójához még augusztus 21-ig lehet csatlakozni. Az összegyűjtött táskákat a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ juttatja el közvetlenül a rászorulóknak. Fontos a védőfelszerelés használata rollerezés közben. Egy esetleges esés esetén ugyanis ez megvédhet a komolyabb sérülésektől. Emellett van néhány olyan szabály, amit be kell tartani, mondta rádiónknak Szűcs István, rendőralezredes, a Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztály megbízott vezetője.
2: Mindenképpen ajánlott rollerrel közlekedés során biztonsági felszerelés, bukós is a használata, de mindemellett a térd és könyökvédő használata is erősen ajánlott a sérülések elkerülése érdekében. Ajánlott a rollerrel közlekedés alkalmával, főként éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a jó láthatósági ruházat. Tilalmazott minden vezetési képességre hátrányosan ható szer használata. Tilalmazott továbbá menet közben a mobiltelefon használata, a fülhallgató használata, hiszen ezek az eszközök a figyelem elvonásával a személy és vagyonbiztonságot veszélyeztető cselekményt idéznek elő.
1: Számba veszik a kutyákat Nagykállóban, ebb összeírás kezdődött a városban. A 4 hónaposnál idősebb ebek tulajdonosainak kell kitöltenie az erre a célra létrehozott ebb összeíró adatlapot, amit majd szeptember 30-áig kell eljuttatni aláírva a polgármesteri hivatal részére személyesen, postai úton vagy e-mailben. Fontos, hogy minden kutya esetében külön adatlapot kell kitölteni, a részletek elérhetők Nagykálló hivatalos közösségi oldalán. Szinte zavartalan napsütésre készülhetünk ma, az ország nagy részén és itt Nyíregyházán is csak elvétve lehet kevés fátyol felhő az égen, csapadék nem várható. Élénk lökések kísérhetik az észak-keleti szelet, a legmelegebb órákban 32-33 fokot mérhetünk. Holnap is sokat süt majd a nap második felében lehetnek felhők az égen, a legmelegebb órákban 34 fokot is mutathatnak a hőmérők, kedden pedig tovább fokozódik a hőség, 35-37 fok is lehet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
5: Anna Júli Sülike!
4: A szavazók kedvence, Ráskó Eszter!
5: Rákóczi Feri és
4: Balázs!
5: Micsoda család!
4: Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Extra!
6: Volt egy hallgatónk korán reggel, Niki, aki nagyon-nagyon későn repült, és írt egy másik hallgató, hogy vannak dolgok, amiket az ember nagyon későn kezd el. Ő 41 évesen repült először. Hogy nektek van ilyen, amit ilyen baromi későn kezdtetek el? Vagy későn kattantatok rá, vagy az átlaghoz képest később csináltátok?
7: Rivotril.
6: Szex, repülés, rivotril, pszichiáter. Hírjatok már, drága hallgatók. Tehát amit nem a korodhoz képest megfelelő időben kezdtél el, hanem 30 évesen, 40 évesen, 50 évesen, 60 évesen tanultad meg, kezdted el, vágtál bele. Azért ma, amikor mit tudom, 10.000 forintból elrepülsz Rómába, az, hogy egy férfi 42 évesen repül először, azért ez elég ritka.
8: Furi,
6: nem? Igen. Mert régen a repülés, a malév korszak, meg nem tudom, ott ilyen kiváltságosok repültek. De 42-43 évesen repülsz először, ott mi történt veled? Hogy nem mentél, hogy nem volt egy olyan út, egy nyaralás? Hát ma már azért nem 100 000 a repülőjegy. El tudsz menni olcsón is.
8: Valami benne megszakadt ezzel a repüléssel.
7: Én is nagyon sokáig nem repültem. És
6: mikor repültél először?
7: Hány éves voltam, de képzeljétek, hogy úgy, hogy az én családom gyerekkoromban is repült.
6: Tehát,
7: hogy,
6: pedig tehát, akkor az nagy luxus volt.
7: Volt olyan, hogy apáim mentek Prágába, és anyámat felradta apám a repülőre, hogy ne kelljen annyit ülni a kocsiba, apám meg elment kocsival a cuccokkal.
6: Ez a hosszú házasság titka.
8: Az igen.
6: Mama, te mész repülővel.
8: De várjál, apád miért nem ment?
7: Mert ő vitte a ladával a cuccokat.
8: De már mi évekre mentek?
7: Nem, hát, hogy egy hónapra. És akkor mentek Prágába, aha, a barátokhoz, és akkor anyám ment a sok pulyákokkal, ő pedig akkor ment a cuccokkal a ladával. Na, ezt lehet, hogy amúgy, ha apának az elmét ismeri, lehet, hogy a gyerekeknek nem kell egy jegyet venni. Lehetséges? Lehet, hogy ez az, ami hogy anyámnak egy jegyet meg kellett, ne kelljen hallgatni 24 órát.
6: De ez egyébként mennyire jó, nem? Hogy valami ennyi ide elhúzódik. Az én anyukám 54 évesen fog először repülni, amikor megyünk Nápolyba egy hónap múlva. Tehát felülsz a muterodra, úgyhogy majdnem 60 éves, hogy először repül, és ott egy felnőtt lemegy újra gyerekbe, és nézi a repülőt, és beül az ablak mellé, és végig nézed, hogy az anyád először repül. Azért szerintem ez ma már nagyon ritka. Nem? Még 30 éve tényleg ritka volt, hogy nem repültél. De ma már azért egy fapadosra, egy vizerre, egy 10 000 fontos jegyre. Tehát nem már, az már nem egy luxus dolognak számít, hogy most repülsz valahova.
8: Ma már például nem lehet fölimádkozni a repcsire. 87 éves.
6: Soha.
8: Én mondtam neki, mikor még ugye jobb egészségi állapotban volt, hogy jöjjön el velünk.
7: Mama, csak
8: egyszer.
7: Fehér Oroszországot nézd meg. Na.
8: Hogy legalább. Menjünk el.
6: Ki mikor lát először a Balaton? Tessék. Késő?
8: Nagyon késő.
6: Mikor lát? Itt valaki azt mondja, 28 évesen látta a Balaton. Ne csinálj, de mit csináltál addig?
8: Mit hát,
6: nem Amerika méretű országban lakunk.
8: Az új kijősi bányatavak nekem pont elég volt.
6: De nem volt egy dolgod arra 28 évesen? Egy kocsis utad, egy munkád, egy fellépésed, semmi?
8: Semmi. Hát milyen fellépés volt nekem 20 évesen?
6: Hát mit tudom, hogy hol voltál? Semmi. Hány éves voltál?
8: 21-2.
6: 21-2 évesen láttad a Balaton.
8: Igen, rendesebben.
6: Ha?
7: Hát nem tudom, szerintem találkoznod kell a többi társadalmi réteggel, Balázs, nem csak az, amiben laksz.
6: Lehet, de gyerekek, én apámnak ilyen kéthetes Balaton üdülőjében nyaraltam akinek, egy hetet.
8: Na, okay.
6: Egy hetet nem
8: nekünk
6: volt?
8: Nem volt, illetve mi nem jártunk közösen nyaralni, érted? Apám az nem volt olyan, hogy menjünk el nyaralni.
6: Én anyám a Dunavarsányban a bányatavaknál töltöttem, tehát semmiképpen nem valahol a Kodazűrön, Kán és Monaco között, tehát hogy Dunavarsányi bányatavaknál.
7: Ez a kaviár nem megfelelő.
6: Többet láttam a délegyházi nudista strandot, érted, mint a Balaton egész felnőtt koromig, szóval, hogy azért engem se vetett. Csak kihagyjuk, hogy vannak ezek a nagy életkorok, tudod, amikor úgy hirtelen valamit nagyon-nagyon későn csinálsz. Későn biciklizel, későn kezdesz el megtanulni, úszni mondjuk, későn kezdesz autót vezetni, hogy addig mi a fene történt. Tehát aki mondjuk 50 évesen tanul meg úszni, ő hogyan van még életben? Hogyan nem fullad bele egy tóba gyerekkorában?
7: Nem, szerintem ez az van. Vannak ilyen sötét foltjai az embernek, vannak ilyen szürke zónák, és például van, aki nagyon magasan tud funkcionálni egy csomó olyan dolgokban, amit nem gondol, és mégis vannak ilyen dolgok, hogy nem élt meg ilyet, hogy elmegy repülni, vagy hogy mit tudom én, elment volna egy nagyon jó étterembe, hanem azt mondja, hogy ezeket valamit nem tudja megugrani. Nagyon sok ilyen ember van.
6: Nagyon, a repülések nagyon. 32 éves vagyok, még nem repültem. 53 éves vagyok tűzoltó, nem repültem. Úgy néz ki, nem is fogok. Milyen optimista. Az 52 vagyok, még soha nem repültem. Nagyon szeretném kipróbálni. 54 évesen Nápolyba. Ugyan már, ha Ryanair-re mennek, 56 is lesz.
8: Mire odaér?
6: Ebben a formában 2 év, igen. Anyukám tavaly repült először 72 évesen. Ciprusra visszük, idén is megyünk. Azért az nagyon
7: ugye,
6: komoly.
7: Ugye az én anyukám is imád repülni, ő teljesen rajta van. Neki mindegy, csak történjen valami. Adrenalin kell.
6: De ő szereti? Igen?
7: Ő nagyon szereti ilyesmit csinálni. Mindent, ami vagy engem felidegesít, vagy az utazás. Ez a két hobbija van.
6: 29 vagyok, még szűz, szerintem ez sok mindent elmond, írja Laci.
8: Az igen.
6: Ugye, na, nem látod, hogy jó, a késői témához, későn érő témához ez is beleillik. Tehát 30 éves és szűz vagy...
7: Van ilyen humorista a társadalomban.
6: Mondd a nevét.
8: Neve?
6: Mindig szűz. Aranyosi.
7: De a szűznek az ellentéte mi az?
6: Ikrek.
7: De rossz,
6: nagyon
7: szeretem. Ez vérjé vált bennem ez a
6: poén. Csak mondd, de hány éves?
7: Hogy hány évesen vesztette, ő is valahogy 29 fele, és már elvesztette, és szerintem van erről anyaga is, de mondja, megkérdezem tőle, és az volt, hogy így egyszerűen...
8: De mi, elszaladt az élet, nem kívánta?
6: Igen, tehát 30 éves koráig azért csak belebotlan.
7: Megijesztették.
8: Csúnya volt?
7: Nem volt, semmi extra nem volt, semmi. Egyszer csak
8: tehát egy normál férfi.
7: A fejlődésnek egy szakaszában megijesztették azzal kapcsolatban, hogy ő mire képes, vagy mire nem. És aztán pedig...
8: Ja, hogy ő maga félt attól, hogy...
7: Igen. És akkor megijesztették, és akkor utána is blokkolta ezt a részét az életének, és aztán utána pedig megoldódott.
6: Az 30 éves korodig azért van komoly gát, nem? Tehát ott azért rendezik el a anya-fiú viszony, azért ott valahol sérül.
8: Szép évek mentek el, haver.
6: Micsoda, a legszebb éveid elmentek a szüzességed megtartására.
7: Bepótolta. Igen. Bepótolta, nem úgy adott utána. Az azt következő 10 év, az már teljesen máshoz
6: szokta. Rájött, hogy nem kellettől annyira félni. Igen,
7: helyre rakta. De hogy tud ilyet csinálni, és tehát, hogy ezek az emberek nem olyan, mint a filmekben szokták lenni, tudod, hogy ilyen lehajtott bézósapkával, tudod, az ereszt mentén közlekednek, hanem köztünk járnak, tehát ez teljesen...
6: Vannak nagy rekorderek.
8: Tényleg a Denis.
6: Lakatos.
7: Lakatos László, nem tudom, mondd-e valamit a név.
6: 52 leszek, még soha nem cigiztem, és nem tudok úszni.
8: Így az egyikkel semmi baj nincs, a másik azt szerintem gáz.
6: Az nagyon kemény.
7: Ne egyszerre próbáld ki őket.
6: Figyeld. 45 év, igen, vagy lehet, hogy nagyot fogsz úszni a cigi után. Szerintem akkor már cigi és úszás. Figyelj, 45 vagyok, sem külföldön nem voltam még soha, sem repülni nem repültem, de a legnyomibb, hogy Pesten is egyszer voltam, amikor a barátnőmék odavittek lánybucsúra. Szép napot Móni Szombathelyről, de cuki, ő nem volt még külföldön 45 éves.
8: Ráadásul Szombathely, hát át, kimész a városból, és Ausztriában vagy.
6: Móni, hogy... megpróbálod fölhívni? Hát, ha beszél nekünk. Igen, tehát hogy...
8: Azért, érted? Ha más
6: hogy vagy
8: Ausztria.
6: 45 évesen még nem külföldön? És most nem kell, nem szesőre gondolok, Amerika, hogy Amerikába, vagy semmit, hanem hogy átlépsz Ausztriába.
8: Köpsz egyet, az már ott landol.
6: Beleszimatolsz az alpesi levegő, és visszajössz, érted? Tehát Szombathely, ráadásul hogy a fenébe nem keveredsz át?
8: Bringával ott vagy 5 perc alatt, tehát hogy még csak kocsi se kell hozzá.
6: Se külföldön nem volt, se soha nem repült. Imádom. Hát ez nagyon jó.
8: Kevény.
6: Igen, na pont ilyen SMS-ekre gondoltunk, hogy amit nagyon-nagyon régen nem kezdtél. Még a repülés oké, de azért a külföld, egy kirándulás, egy utazás, egy autós, egy bringatúra, semmi.
8: Nem tévedtetek el, érted, osztálykiránduláson? Mert akkor is Ausztriában vagy, ha eltévedsz. Egy kicsit.
7: Én nem tudom, szerintem ebben van valami mélyről jövő gyűlölet az osztrákokkal szemben.
6: Igen, itt az a komplet külföld ellen.
7: Hogy eljöttek csak ide, engem nem kaptok meg.
6: 42 éves vagyok, most kezdtem el az egyetemet, jövő hónapban fogok diplomázni.
7: Ez nagyon
6: 42
7: nagyon
6: évesen kezdtem, most hagyja abba. Igen, nem nagy vágyam vált ezzel, valóra Anett küldte nekünk. 52 vagyok, nem repültem, pedig repülőgép alkatrészeket gyártok 20 éve. 52 és nem repült
8: akkor
6: még.
8: Akkor ezért, pont ezért. Mert igen, tudja, tudod, hogy mit csináltok.
7: Igen.
6: Azt a mindenségét. Egész eddig életemben azt mondtam, hogy nincs az a pénz, hogy repülőre jöjjek, a fiamnak Cipruson volt az esküvője, mennem kellett, 57 évesen repültem először, kényszerből.
7: De fiad hogy ismert téged, nem? Tudta, hogy ezt úgyse hagyod ki. Az esküvőjét nem hagyod ki, mert ott nagyon jó kell kinézni, még amúgy is.
6: Nincs egyedül, én sem voltam külföldön, 50 vagyok.
7: De
6: hogy itt van valami fixáció, tehát itt valami beakadt.
7: Hát, igen,
6: hogy szorongás, érték? Hogy veszélyes, hogy nem indulok el. Tehát itt én arra lennék kíváncsi, hogy van-e valami mögötte, figyeltek, valami hitrendszer.
7: Elmondom, ami... nyugodtan menjetek külföldre, hogy akkor is, ha nem beszéltek angolul, ott van az összes magyar.
6: Igen.
7: Elkiabálod magad?
6: Igen.
7: Tururudi! Már hárman oda fognak menni, mi a bajod, basz?
6: 15 magyar oda jön azonnal, bárhova igen. Mész a környező országokba.
7: Nem kell aggódnotok. Plusz most már vannak szoftverek, ugye ilyen fordító szoftverek, és azzal szoktak kommunikálni a külföldiek Magyarországon is, tudod, csak belemondják, és oda
6: velünk, az előbbi Viber üzenetet beolvastuk. Hello, Móni!
9: Sziasztok, jó reggelt!
6: Hello. Hát nagyon cuki, hogy megírtad, te voltál a Szombathelyi, ugye? Aki nem voltál
9: igen,
6: még külföldön.
9: Így van, én vagyok.
6: Mennyi vagy? Hány vagy? Hány
9: 45.
6: És soha nem voltál még külföldön.
9: Nem.
8: De várjál szívem!
7: De miért? Hát
8: fejtsük meg! Álljunk meg egy pillanatra! Hol laksz te?
9: A Szombathelyen.
8: A Szombathelytől Ausztria 5 kilométer. Érted? Egy eltévedt részeg biciklizés.
6: Igen.
8: Egy rosszul bedisponált osztálykirándulás. Mind átvezet a határon.
6: Semmi.
9: Ez így van.
6: És mehettél hát volna, de nem mentél, vagy nem is akartál, vagy nem volt lehetőség, vagy egyszerűen nem jött?
9: Hát kapásból már az is probléma, hogy még vezetni sem tudok.
6: Na jó, de nem volt egy külföldi út, egy osztálykirándulás, egy túra, egy baráti társaság, aki elmenne külföldre? Soha senki.
9: Semmi, abszolút.
7: De figyelj már, és akkor az eszembe, hogy otthon vagy Szombathelyen, és mivel töltöd az időt? Mi a hobbit például?
9: A munka.
6: Utazási irodákba jár. Prostitúciókat gyűjt.
9: Nem, kereskedelem, éjjel-nappal dolgozom.
6: Éjjel-nappal
7: de vágysz amúgy ilyesmi, hogy te mennél nyaralni? Van benned ilyen ambíció?
9: Hát, hogy a viharban, de hát így alakult.
6: Hova mennél először?
9: Hát Bora Borára.
6: Ja! Nagyon így azért megértem, ja! Hogy nem jutsz el külföldre.
7: Figyelj, őszinte leszek. Egy pozsonyt összedobtunk volna neked.
6: Igen, minden azért Prágával kezdve egy pozsonyja.
7: Bora Bora.
6: Igen, mondjuk, komoly. Ha már ugrasz, akkor már nagyot kell ugrani.
7: Igen,
6: akkor
7: igen.
6: Már nagyot kell ugrani.
9: És az az érdekes, hogy sosem a pénzem múlt, hanem egyszerűen úgy alakult, hogy mindig másra, tehát most férjemmel ugye házat vettünk, szóval valahogy így alakult, hogy sem a férjem, sem én.
6: Ez az, de a férjed se volt még külföldön?
9: Nem.
6: Figyelj, nem fogjátok meg egymás kezét, és szaladtok át a határon most hétvégén, hogy megírjátok, hogy ez milyen volt. És ma átmentek, és holnap írtak egy SMS-t, hogy Bali Feri, képzeljétek ezt, így átszaladtunk a férjemmel külföldre. Se egy Aldi, egy Lidl, egy Billás bevásárlás, semmi? Tehát egy egész, ez nagyon durva.
9: Semmi. Én egy kicsit németül beszélek, abszolút egyáltalán nem. A férjem meg aztán főleg nem. Ő csak magyarul beszél, és ő ettől irtózik, hogy ő neki meg kellene szólni bárkivel.
6: Aha, tehát hogy van ebben egy ilyen szorongás, igen, vagy egy ilyen félelem
9: van,
6: is.
9: Biztos. Jó, igen,
7: tehát
9: igen.
7: Spanyol szeretője nem lesz, ezt már tudjuk.
9: Azt tudni.
6: Szombathelyről azért ki szoktál jönni?
9: Én a környező falvakban igen.
6: Bátor! Ez nagyon jó.
9: Mondom, csak a lánybúcsomra vittek el Pestre.
6: Egyszer voltál Pesten?
9: Egyszer, mikor a lányok barátnőim elvittek a saját lánybúcsomra, oda vittek el, igen.
6: Fura volt, hogy alagútba jön egy ilyen kis világító szempár, amiről később kiderül, hogy a metró.
9: Figyeljetek, imádtam metrózni, nem akartam leszállni a metróra.
6: Ez nagyon kemény ez a sztori.
9: Ugye? Nagyon kemény vagyok.
8: Igen. Jó, figyelj
6: ez
8: csak.
6: Nagyon. A külföld is igen, hogy Pesten egyszer voltál 45 évesen, ez is kemény.
8: Kinéztem neked egy túrát a hétvégére.
9: Aha,
8: Szombathelyről, Rohonc városa, egy gyönyörű kis osztrák kisváros, 21 kilométer.
6: Az vállalható.
8: Annyi vasárnap zárva van minden náluk, tehát nem lesz az a veszély, érted, hogy valaki megkérdez téged osztrákiai úl, hogy tudod-e, hogy. Átmentek, kiszálltok a főtéren, körbe mentek a templom körül és vissza. Egy óra alatt megvagy, és megtörtént a csoda. Külföldön volt.
6: Igen.
9: Na várjál, Feri, akkor erre mondok egy jobbat, mert a Rohonc teljesen tiszta. 10 éve lakunk Szombathelyen, előtte Kőszegen laktunk. Tehát az onnan körülbelül 5 kilométer vagy 6.
6: Az nagyon kemény.
7: De azért nem vágynak oda, mert érzik már az ottani levegőt. Á, szél elhozza.
6: Igen, ha szél elhozza. A rothadó nyugatra nem kell menni, főni is megmondta. Innen csak rosszabb helyre lehet menni, úgyhogy betartod, amit mond. Igen.
7: 21 kilométer?
9: Igen.
7: Az mi, ez délelőttel a társítás, ha Magyar Péter módra mész, és akkor meg is vagy.
6: Igen. Na jól van, figyelj, nagyon jó. Hát pont ilyen embereket keresünk, amit nagyon későn vagy soha nem kezdted, és hány éves vagy. Köszi, hogy csörögtél, vagy köszi, hogy írtál.
9: Sose adom föl.
6: Irány Bora-Bora, egyszer meg lesz.
9: Sziasztok, köszönöm.
6: Hello. Ez komoly. És a férje se?
8: Se.
6: Soha. Senki. Van, aki 50 évesen jár először külföldön, van, aki 60 éves korában repül először. Van, aki 56 éves, azt írja, életemben nem ittam kávét, büfét vezetek, 50-60 darabot adok el belőle, 56 vagyok, még soha nem kóstolta, és még soha nem ivott ebben a formában. Egy kortyot se.
7: Úriási.
6: Van, aki az alkohollal van így, hogy 60 éves, és soha egyetlen egy kortya alkoholt nem ivott. Mert a szülők és a nagyszülők miatt, akik alkoholizmusban haltak meg. 53 vagyok, nem tudok úszni. Külföldön sem voltam, soha nem repültem, de nem halok meg, ha még nem próbálhatom ki. Szabolcsi vagyok, sok ember van így, a Balcsit sem látták. Móni küldte nekünk. 65 évesen vittem el anyukámat Komárnóba, azóta beindult, 78 éves, nem bírunk vele.
8: Hadd menjen.
6: 46 évesen láttam először a Balatont, most 48 vagyok. 46 éves vagyok, nem repültem, nincs oksim, úszni se tudok. Judit küldte nekünk, köszönjük. Köszönjük szépen. Anyukám 61 éves, idén volt először külföldön, hatalmas lépés volt ez a drágámnak, nagy komplexusokat kellett leküzdeni, hogy ezt megtegye. 61 éves. Na ezt mondom, hogy mögötte mindig van valami szerintem. Valamilyen szorongás, vagy félelem, vagy hitrendszer, hogy te ott bajba kerülsz, elveszed az orientációt, nem találsz haza, elrabolnak, nem beszéled a nyelvet, nem? Tehát emögött mindig egy ilyen bizonytalansági tényező van.
7: De biztos nektek is van, amit nem csináltatok.
6: Ami nem utazás, vagy nem egy álom, hanem még úgy rajta van a bakancslistám.
7: Aha, tudod, hogy úgy vártál mindig vele kicsit, hogy, aha, hogy így majd... Már akkor mit tudom én, okosabb, bölcsebb, gazdagabb leszek hozzá, vagy...
6: Nekem csak úti céljaim vannak, az a baj. Tehát, hogy...
7: Mária Pócs.
6: Mária Pócs, Szolnok, Jászberény. Igen, háromszög. Igen, Bermuda háromszög, igen.
7: De, igen, tehát ugye Erdélyben nem mehetsz, ezt tudjuk. minden.
6: Ott van, most se Peti megy oda.
8: De hogy valami skillt megszerezni, valamit megtanulni, olyanod nincs például.
6: Már csak a motoros jogsim van.
8: Azt engedd, de nem neked való, mehet
7: tovább. Szerintem neked való.
6: Nem. Miért?
8: Mit tudom én?
7: Mert a figyelemzavarod nem passzol a motorozáshoz.
6: De ez egy
8: kanyar! Tűz
6: madás! Őzik el!
8: Szarvasok, de szélvédő!
6: Nem, most elhatároztam, hogy újra.
7: Ez miért a gomba, ez a T betű, nem
6: állja? Újra neki megyek, meg sem. Mert akarok egy kicsit így Balaton rötyögni.
7: Rötyögni, és a rötyögés a motor.
8: Rötyögó. Hát ez odaadom a kis veszpát, azt mehetsz.
6: Dínya, honom alatt, másik húzom a gázkar, átgurulok haverhoz.
8: Ezzel húzom.
7: Én ezt szívesen látlak téged.
6: Jobban húzom a gázkar. Balkézből ott a dínya, az gurulok át. Gurulok át földvára haverhoz.
7: Figyelj, Babettában nincs modern amúgy.
6: Dehogy nem, Babette sima 50-es pocit veszek, az a jó vagyok.
8: Mehetsz, ahhoz nem kell jogsé.
7: Annyira látlak magam, hogy ott egy DJ-t hiszem meg, mert egy Babettán. Ahogy így csapatod így a Balatonparton.
6: Babettával? Uh-huh. Ezt látod az ott,
7: hogy Babettát? Én a Babettát nagyon szeretem, a Babettát nagyon jó.
8: Tudod tekerni, ha kifogy a benye, az nálad tökéletes. Előfordul.
6: De mi, neked még van valami tevékenység? Tanulás, skill, bármi, amit úgy felszippantanál? Vagy van még valami, ami nem utazással kapcsolatos? A bakancslistám? Mert elmenni, megnézni, megutazni, mert nekem nagyon sok van. De más úgy nincsen igazából. De ez nem jó, ha ezek elfogynak.
8: Igen, gondolkodom erősen. Most valamelyik nap elővettem újra a gitárt, hogy tök jó lenne gitártanárhoz menni megint.
6: Aha.
8: Hogy én azt ugye sokáig csináltam. Azt például úgy megfogalmazódott.
7: Én látlak magam előtt egy ilyen Deus a Johnny-ba.
8: Nem, ízé, hadd legyek már Bródi János személyi igazolvány.
6: Mi, neked tele van a listád? Neked tele van?
7: Képzeljétek el, hogy megfogam benne a gondot, mert elég régóta, és most már egyre jobban csikol ez a dolog, hogy lehet, hogy el kéne mennem megint iskolába. Tehát, hogy egy új képzést csinálni. Valami jó, ilyen módszer specifikusat, vagy valami. Gondolkodtam a PHD-n, csak nem vagyok alkatilag annyira PHD-s típus. Tehát, hogy így,
6: inkább
8: az egy betegség.
7: Igen, mert nagyon sokat kell kutatni, az tök más, de valami, igen, valami.
8: Ja, Béka most beiratkozott, például van ez a Canva nevezetű cucc, ami a mesterséges intelligenciával.
7: Igen, igazi dologra gondoltam, hogy egyetemen tanítanak. Tehát nem ilyen csípőtáncot, aminek ez hangzik.
8: Nem, hanem hogy ez egy ilyen grafikai cucc. A mesterséges intelligenciával működik az egész, rohadt jó. És minden héten háromszor ott ül 2 órát az internet előtt, a másik oldalán a tanárnéni, és tanítja őket. És figyelj, annyira élvezi a csaj, hogy valami új dolog rá.
6: Hogy használja az agyát.
8: Igen, meg használja hogy képez, az agyát, igen, és ráadásul igen. Ugye mai a sztori. Tehát, hogy egy olyat fog megtanulni, ami elméletileg a közeljövőnket befolyásolja a mesterséges
7: mennyi intelligenciát. Mennyi pucérfotót fog csinálni? Ilyen pucérképeket fog festeni felül.
8: De csak rólam.
7: Igen, mindenki. De ez nagyon jó. Szerintem tanulni nagyon jó. Ez rajta van nekem is a listámon. Meg vannak még ilyen elképzeléseim különben magammal kapcsolatban, de nekem van egy csomó ilyen szakmai dolog, amit még szeretnék csinálni.
10: Nyugalom, emberek! Hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Már lehet jelentkezni az új életfa akcióra, elindult az albérlet szezon Nyíregyházán, komoly károkra számítanak a kukoricatermesztők, Demeter Dia vagyok. Elindult az új életfa akció. Nyíregyháza önkormányzata és a Nyír VV közös kezdeményezésében egy-egy fa csemetével ajándékozzák meg az újszülötteket. A program 2014-ben indult, azóta csak nem 600 csemetét ültettek el. A fák mellé kikerül a gyermekek nevét őrző tábla is, a családok pedig aktívan részt vehetnek a fák ápolásában, gondozásában. A jelentkezéseket szeptember 15-ig várják e-mailben. Ehhez mindössze a gyermek születési anyakönyvi kivonatának és lakcímkártyájának másolatára van szükség. Most azok a családok vehetnek részt a programban, ahol 2024. augusztus 1-e és 2026. július 31-e között született gyermek. Részletek a Nyír VV Nonprofit Kft. Honlapján. Élénkült a kiadó lakások iránti kereslet Nyíregyházán az albérlet szezon kezdetén. Az egyik nagy ingatlan közvetítő portál adatai alapján a városban naponta átlagosan 30%-kal többen érdeklődnek albérletek iránt, mint korábban. A nagyobb egyetemvárosokban is jelentősen nőtt a kereslet, országos viszonylatban ugyanakkor egyelőre elmarad a roham az albérlet piacon. Ez azt mutatja, hogy a hallgatói kereslet azokban a városokban koncentrálódik, ahol nagyobb egyetem működik, írják. Komoly károkra számítanak a kukoricatermesztők. Idén a korábbiakhoz képest kisebb területen vetettek kukoricát. Ezt tizedeli a rendkívüli forróság és az asszály, mondta rádióknak Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke.
2: Jelenleg a kukoricán aggódunk. Magyarországon egy 589 ezer hektáron lett kukorica vetve 2026-ban. Ez a 5-6 évvel ezelőtt területnek a fele, tehát a kukorica lefeleződött, és ugye a napokban lévő 40 fokos hőmérsékletek pedig azt jelenti, hogy minden nap 2-300 ezer tonna kukorica elég a határban, tehát ennyivel kevesebb terem, úgyhogy nagyon komoly asszály van, gyakorlatilag a szemünk előtt megy tönkre a kukorica termés.
1: Szabolcs-Szatmár-Berekben tavaly csak nem 523 ezer tonna kukoricát takarítottak be, több mint 87 ezer hektáról, a KSH adatai szerint. Szinte zavartalan napsütésre készülhetünk ma, az ország nagy részén és itt Nyíregyházán is csak elvétve lehet kevés fátyol felhő az égen, csapadék nem várható. Élénk lökések kísérhetik az észak-keleti szelet, a legmelegebb órákban 32-33 fokot mérhetünk. Holnap is sokat süt majd a nap második felében lehetnek felhők az égen, a legmelegebb órákban 34 fokot is mutathatnak a hőmérők, kedden pedig tovább fokozódik a hőség, 35-37 fok is lehet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: hét extra pillanatai. Ez a Balázsék Extra.
1: Két napja próbáljuk kitalálni, hogy Gyulinak mi volt az a program, ahova elcsalta tegnap szakadó esőben a Zsült és az Annát, és azt ígértük, hogy aki ezt elküldi nekünk jól, az kap egy ajándékcsomagot, de hogy nem sikerült ezt igazából senkinek eltalálni, hogy ti hova mentek.
2: Nem érkezett helyes megfejtés. És ma reggel odaléptem a Vikihez, és mondtam neki, hogy ne haragudj, Viki, én sosem tudom, hogy kinek mikor van a születésnapja, de hát neki is most volt, és mondta, jaj, nem kell kitalálnod.
1: Felkeltő jellege jelezte, hogy nem biztos, hogy ő akarná ezt a kis külön meglepetést. Viki jelezte ezt.
3: Igen. Hogy rettegnek, ha Juli rájön, hogy valakinek szülinapja van. Mindenki menekül.
1: Lassan mi jövünk, Feri, most már minket is elvisz valahova.
4: Én pont nem érek rá.
1: Tudod, hogy én megyek.
2: Kitalálok neked valami olyat, hogy azt fogod mondani, hogy Juli, miért nem hívták korábban?
1: Oké. Kérem, jegyezzék fel a hajónaplóba, jó? Jelzem. Igen. Megint jelzem. Mindig jelzem. Én mindig mindent jelzek, gyerekek, igen? Mert tudom előre, hogy baj lesz, de mindegy. Tehát, akkor július 18, írd be. Légy szíves, jegyezd fel, jó?
2: Akkor jeleztem. Éppen aznap nem jelzem. Budapesten? Nem. Keressél majd
1: abban a hónapban épp... Na jó, ne. Nem hiszem el, ez nagyon
3: szívális.
1: Oldalra néztem, és a Zsül kirakta a fotót, ahol voltak, és az... Igen,
3: szexi.
1: Hát nem, én ehhez már... Ma ehhez túl kiégett vagyok. Én ma ehhez túl fáradt vagyok. Nekem ehhez nagyon hosszú volt az estém, hogy ezeket realizálj. A Zsül arcát, csak a Zsül arcát tett vissza a fotót. Azt az arcot nézd meg a Zsüllel.
4: Úgy tűnik, nem vagy boldog Gyula.
1: Mit csinál? Mit csinál?
2: Hát a dolog az úgy indult, hogy hívtam egy taxit.
1: Innen tegnap.
2: Igen. A Zsül mondta, hogy hát neki vissza kell jönnie, mert hogy fel kell tölteni az anyagokat.
1: De semmilyen kis lelkiismeretes nézve 15 év után.
2: Ő a munkahőse. Amikor elmondtam, hogy mit csinálunk, akkor úgy láttam az arcán, és nem van meg, ezért kell vissza. Maradtam volna inkább ott.
4: Hát annyira jó sikerült a kis programotok, hogy többen írják, hogy nincs rendesen fönt az anyag.
2: Nem, mert titkolóztunk. Direkt titokban tartottuk. Szóval taxival megálltunk direkt a Bajcsi-Zsilinszky-Andrássy út sarkán, hogy még véletlenül se tudják, hogy hova viszem őket.
1: Nem hiszitek el, hogy mit látok. Nem, ez annyira szürreális, hogy figyelj, amit az előbb mondtam a születésnapommal kapcsolatban, engedd el.
3: Nem.
2: Annyi szuper kis programból maradsz ki, mert ilyen kis elutasító vagy, pedig hogyha eljönnél...
1: Elutasító?
2: Igen.
1: Hát nem hívtál el?
2: De nem, akárhányszor ránézel ezekre a dolgokra, mindig azt mondod, jaj, nem.
1: Ahogy látlak titeket, hogy én próbáltam kitalálni titeket, hogy múzeum, hogy film, hogy van
3: senki
1: az.
3: Nem
1: és én látom
3: meg
1: a képeket,
3: senki.
1: Hogy mit csináltok, a büdös életben nem írja meg senki, én látom, hogy mit csináltok, és ez így teljesen szürreális. Éppen azt kell mondjam, hogy nagyon jól is. Tehát, hogy teljesen tipik jól is. Nagyon jó. Én bírom, hogy ilyen vagy. Egyre jó.
2: Oké, tehát Anna élvezte.
3: Én ennyit elárulok, nem mondom meg, hogy mi majd, hát majd így rátérünk.
1: Igen, Bari, még ittas vagy, ne ígérj. Leírtam Anna szörp útjára, hogy nem volt, egy kortyacsét ittam, kávézó. Na, szóval mit látunk a képen, hova mentek? Azt látjuk, hogy Zsúl teljes feladással, Anna nagyon nagy mosolyal az arcán ül, egy szőnyegen ülnek. És hátukat neki döntik egy ilyen üvegkorlátnak, olyan, mint egy kávézóban lennének, vagy nem tudom, ez pontosan mi, de hogy egy ilyen szép, beltöltén boltíves teremben vannak az emeleten, és szerintem ez vagy csüngőhasú, vagy ilyen vietnámi, vagy törpe, vagy valamilyen malacok vannak a lábaitok között.
3: Így van.
1: 35 darab rózsaszín, fekete, barna malac, ti betakar a pokróc. Betakar a pokróc, szerintem is, hogy ne fosoljon a sze.
3: Azért... Nem, szobatiszták, ja, teljesen.
1: Ja, szerintem, hogy ne fosoljon a láb.
3: Nem.
1: És 66 darab malac között ül a Zsűr a teljes feladással. Júli Jölében 43 darab fotó. Malac. Igen, ez egy jó fotó, igen. Zsula, mi az Istent keresek itt? Már megint mibe vagyok? Már megint mi történik velem? Anna nagyon simogatja, de a legboldogabb középen Júli. Tehát minden programon ő a legboldogabb.
4: Ő egy kicsit magának csinálja
1: igen,
4: ezt.
1: Ő ezt kicsit magának. Egy ilyen kollektív malac simogatásban vagytok. A büdös életben nem találtuk valakit.
3: Igen, ez valami csúcs volt. Kiszálltunk a taxiból, és akkor elkezdtük tippelgetni ott a Bajcsi-Zsilinszky-Andrássy sarkán, hogy hát mi lehet ebből. És akkor mondtuk, hogy hát Júli, hát egy lakás.
2: Igen.
3: Hát te nyerted meg az Eurojackpotot, hiszen szembe egy ingatlanos van,
1: igen.
3: És hogy hát oda viszel minket.
1: Ide valaki terrorháza.
3: Júli,
1: köszi, szakadó esőbe, de jó hangulat. Szóval kiszálltatok, de még semmi, még nem sütettétek.
3: Nem, elindultunk, átmentünk a zebrán, mentünk, befordultunk a Bajcsi-Zsilinszky úton, már nagy volt az izgalom, hát mondom, hova a fenébe megyünk, hát itt semmi nincs, hát mondom, van egy édességbolt a sarkon, még nem, hogy befordultunk a kis anker közbe.
2: Nem.
3: Vagy nem a kettő?
2: Befordulunk, igen, és akkor egy kávézóba beléptünk.
1: Ez egy kávézó. Beszarok, mik van.
3: De hát ott már rögtön lebukott előtte, mert ugye kint van ugye a kis malacka, tábla.
4: Ja, és már tudtátok,
3: és azonnal vágtam, hogy miről van szó, mondom, nem igaz, Juli, nem igaz. És akkor bementünk, és akkor először egy nagyon jó kávé, ilyen nyugalom, kávé illat, és akkor egy idő után hallod, hogy...
4: Emlír, én is ott voltam is.
1: Annyi, az egyik népen nyársa dugtak a segélybe, mert jött egy török csapat, aki barbecue-t kértek, és nem tudok más csinálni, meg barbecue-szák, a kis röfit fölrakták nyársa pörögni közben.
3: Fönt a galérián vannak ők is, ők alukálnak, mert egy időpontot kell foglalni, ők nem mehet föl, oda egy komoly protokoll van, hogy hogy jutsz föl, mert a tisztaságot, ugye a baktériumokat, hogy ők ne legyenek betegek, meg ne hurcoljon senki semmit, először le kell venned a cipődet, le kell fertőtleníteni a kezedet.
1: Sárgóvás, emberek lefújnak, tudod.
4: Ja, ezért van rajtad a pokróc is, hogy nem
3: azért, azért, hogy be tudjon a lábad közé menni, aludni.
1: Bekuckózik. Van egy kávézó, ami abból csinál profit, hogy malacokat vet magához, ő, és oda tudsz menni, és tudod simogatni ezeket a malacokat.
2: Igen, kis malacokat, igen.
1: Hát komolyan mondom, megérett a világ a pusztulásra.
2: Fél órás turnusok vannak. És egymást váltják a turnusok, telen kávézgatsz, majd egyszer csak megérkezik egy hölgy, és azt mondja, hogy na, akkor törn, ahogy te ma, egyszer volt el egy ilyen, mindegy, és lejön, és azt mondja, hogy akkor tessék levenni a cipőt, tessék levenni a kabátot, ékszereket, meg it's minden. Time.
4: Várj, a Zsülnek szóltál,
1: loptak
4: hogy vegyél tiszta,
1: vagy mi az
4: tiszta zokni?
3: Valam egy gagyizott.
1: Kastázgatnak ezek a malacok.
2: Szeretik lerágcsálni a csillogó dolgokat, úgyhogy mondták, hogyha valami kilóg, vagy bármi ilyesmi, akkor azt
3: karkötő,
2: dugjuk ilyesmi. El,
1: hogy azt így lerágja a malac.
2: Mert így rámegy a malac. És akkor fertőtlenítették a kis kezünket, és elindultunk fölfelé a galérián, és ezt csak azt hallod, hogy mint egy ilyen gyerekcsoport, hogy elindulnak a kis malacok, és így szaladnak így az agyban.
1: Miért van hány ingeremetől a programtól? Nem tudom. Kutatom magamban az érzést, mit kellene valami szolidaritás, valami kedvességet éreznem, de inkább csak egy ilyen fura öklendezés van rajta.
2: A cukiság faktor, nem tudsz velem így.
1: Igen, malacokat dögönyöztök egy kávézóba.
2: Mert még sosem dögönyöztél malacokat kávézóba.
1: Belem van a baj? Én vagyok egy ilyen lelketlen, szemét
2: kiéget.
1: Kérges a lelkem.
2: Gyere el egyszer malacot simogatni.
3: Nagyon cukik. Figyelj, ott röfögnek, a plédre oda mászkálnak, nagyon kell őket vakargatni, és akkor becsukja a kis szemét, és elalszik. És ez tényleg olyan szinten cuki, hogy megőrülsz. Nagyon aranyos.
2: És fent van mennyi? 15?
3: 12, azt hiszem. 12.
1: Ez van, amikor a városi vidéki akar menni.
4: Igen, hogy a malacokat tartasz az emeletem.
1: És milyen malac típusa? Tehát milyen malac?
3: Hát ezek ilyen törpe malackák. Sima törpe malackák. Nagyon cukik,
1: mint üzleti profil vagyok ettől rosszul, hogy bent tartják őket azért, hogy hárommal több kapucsinót adjanak el. De nem átkínzás, jól vannak, szeretik, tehát nem is erre vonalnak, akkor jó, biztos átkínzás, nehogy az, de hogy nekem kicsit ilyen, nem tudom, ilyen bizarr.
3: Figyelj, hogyha ők itt befejezték a szolgálatot, mert ugye nincsenek, nem lesz belőlük szalonna, meg kolbász, hanem elmennek mondta a hölgy valamilyen ilyen kis állatsimogatóba, egy malac otthonba, ahol élik tovább, békésen röfögve a kis életüket.
4: Malac otthon.
1: Gyula, őszintén, de most tényleg nézz rám.
3: Jó, most a Zsűr jön.
1: Nézz rám, és vedd számításba az elmúlt 15 évünket, és legyél nagyon őszinte. Gyula, mondj erre valamit, te ezt élvezted?
5: Nekem Feri jutott eszembe.
4: Köszönöm. Nem akartam radikális lenni ebben a megszólalásban, de muszáj lesz.
1: Én behalok ezektől az állatos kávézóktól. Tehát, hogy valahogy nem tudom, de és még csak nem is a kizsákmányolás, nem is állatkínzás. Ezek a malacok jól vannak, szeretik őket, dögönyözik őket. Semmi bajuk. Mégis gusztustalannak tartom őket, de hogy ilyen, de nem tudom megmondani, hogy miért, hogy emberek azért, hogy valamilyen profitot termeljenek, kitalálják, hogy malacot tartunk, behívjuk oda. Annyira vicces az egész, hogy közben tök cuki, tök jó. És valószínűleg lenne három malac itt a stúdióban, agyon dögönyözni őket, mert marha cukik.
2: Nagyon édesek.
1: Marha cukik, tök édes állatok, de valahogy annyira ilyen, nem is tudom milyen ez a program. Már nem a te programod, hanem az, hogy...
2: Azok általában.
1: Nem, tökre értem, meg tényleg tök helyesek, tehát nem így van, csak nem tudom. Valahogy az emberen csodálkozom.
4: Malacoknak egyébként. Szerintem
1: igen.
4: Óránként jön valaki, és...
2: Figyelj, nem úgy tűnt, mint hogyha nagyon szem. szenvednének.
1: Tehát nem, biztos, hogy a dolguk van.
2: Megkapod ezt a kis pokrócot, leülsz a kis sarkokban, elmondják, hogy mik a játékszabályok, órához nem nyúlsz, szájához nem nyúlsz, nem emelgeted, oda jön hozzád egyébként, tehát nem kell őket hívni, hanem jönnek, letakarod a lábadat, és ezek jönnek, és így bevackolják magukat hármassával, összebújnak a lábadon,
3: ott néz csak.
2: Benyomják a nóziukat a hónod alá, és akkor így halkan csámcsognak, röfögnek, és te közben
1: pedig nem egyfajta szeretet őket. Hiány, vagy nem egy ilyen valami...
2: De mi mindannyian szeretet hiány.
1: De csak kérdezem, hogy...
2: Mindenki, aki malacok meg simogatni, a szeretet hiány.
4: Vagy miért kell simogatni? Miért nem simogatok kutyát? Macskát? Az olyan simogatni való, de a malacot nem simogatjuk.
3: De ez törpe malac egyébként, de simogatjuk.
1: Mondd meg őszintén, mekkora nyársad dugnál a senkiben?
4: De úgy, hogy négyet egymás után itt sormállítani.
1: Borral vagy üvel kell megölcsolni őket.
4: Lucsogatjuk így. Így mutatom, hogy hogy tekerném.
1: Így simogatja a malacot, nézd a tekerő mozdulatot.
2: Te mindig csak 80-100 kilós állapotában látod ezeket az állatokat. Meg általában már
4: kibelezve.
2: De ők 6-8 kilósak.
3: Igen. Jönnek, nem eszünk meg mindent.
1: Igen. Balázsról most derül ki, hogy látás muszlim. Ez van, gyerekek, hogy látás muszlim vagyok. Ez a helyzet. Jó, úgyhogy nem tudom, de egyébként marhacukik, tényleg marhacukik. Valahogy nagyon-nagyon rajnos. Meg kedves állatok, tehát ilyen végtelenül barátságosak. Aki látott már ilyen malacot, ezek, hogy tényleg jönnek, bújnak.
2: Mosolyognak.
1: Igen.
2: Mosolyognak is.
1: Nem, csak ilyen az arcuk. De, tehát, nem, na, mosolyog. Látod, ez az, amikor emberi tulajdonságokkal ruházunk fel egy állatot, ez a malac nem mosolyog, ennek a malacnak így áll a szája. Érted? Ez nem ugyanaz.
3: Ugye a szotyolánál se hittétek el, ugye, hogy csak egy hörcsög, ott is ugye hurkapálcát akartál dugni a bizonyos helyére.
4: Mert csak egy
3: hörcsög.
1: Intelligens
3: volt.
1: Intelligens. Mi az, hogy intelligens? IQ-tesztet minden reggel az a malac.
3: Amikor arra jöttem, hogy olvasat Dostojevszkijt.
1: Elrakta a bűnés bűnhődés, már hallottszor olvastam. Raskolnikov a kalandjait, hogy szerette, érted? Nem már.
2: Le tud ülni, képzeld el. Azt mondja neki a... Hát nem a gazdája, hanem akik ott dolgoznak, hogy ül, és leül a kismalac.
1: Hát most lesz igazán, gyomorforgató ez a dolog.
2: Ilyet is tud csinálni, és kapnak ilyen kis répadarabkákat, ilyen kis jutifalatokat, és akkor azokat így osztogatják, de amikor már így elmúlt az izgalom, akkor ezek így szépen így megtelepednek mindenkinek az ölében, hárman, négyen összebújnak, és akkor úgy elszundikálnak.
3: Érzed a kis testük melegét, és tökör. Hát emlékszem, mikor benn volt a stúdióba,
1: Szilvi
3: behozta a malacot, a törpe malacot, aki jósolt nekünk, ugye?
1: Nagyon cuki volt.
3: Ő is mennyire aranyos volt, a Szilvi.
1: De most van egy kiskutyás jóga is van. Érted? Kiskutyás jóga.
4: Saját kutya kell hozzá.
1: Kiskutyás jóga. Teljesen meghűltek az emberek.
2: Oda de... megyek legközelebb.
4: Milyen jóga?
1: Juli! Kiskutyás jóga. Messzarok. Mindenki megőrült. Tényleg megértünk a pusztulásra. Miért
2: van?
1: De miért kell a kiskutyát bevinni jóga órára?
2: A kiskutyás jóga az azért borzasztóan cuki, mert fekszel a földön, és egyszer csak azt hiszed észre, hogy kiskutya rátelepszik ide a nyakadra, oda bújik hozzád, és elszundít.
1: Megint velem van a baj?
4: Nem.
1: Feri, légy, te vagy az utolsó támzatban. Kiskutyás jóga.
2: A kiskutyás jóga azért is egyébként nagyon klassz, mert általában menhelyekkel dolgoznak együtt, elhozzák a kölyköket, és egy csomóan úgy mennek haza, hogy na, akkor én őt hazaviszem. És határozottan növekszik az örökbefogadói kedv, tehát egy csomó kutyát oda tudnak adni gazdának. De a kiskutyás jogának is van létjogosultsága, szerintem.
4: Állunk egy valaha volt csodálatos földterületen, ahol még minden rendben van, de ez a földterület egyre kisebb. Mi a peremén állunk, haver, és igen, le fogunk zuhanni.
1: Nem tudom, hogy az én inger küszöbön van máshol, vagy tök már, vagy a büdös érdekében ki nem találtam volna. De hogy...
3: Nyilván egy városi embernek ez ugye egyfajta nyugalmat hoz, kávé illatot hoz, malackát hoz, a kis testmelegét. Nyilván igen. Egy vidéki embernek ez röhögni való. Én meg röhagyulgám, akkor a beteg, illetve a labubukon meg egyebeken.
4: És rántos húsos szendvics volt egyébként.
1: Nem volt. Valami. Zsűl, azt írják is igazából, pislogj, ha menekültél volna. Pislogj, ha menekültél volna. Legalább adj valami jelet, te, benned bízom, pislogj, ha menekültél volna erről a programról. Jó, figyelj, Juli, én mondtam ezt a júliusi születésnapot, engedd el!
3: Fölírtam a hajónapra.
1: Engedd el!
4: Mi már évek
2: ez
4: óta nem tartjuk.
2: Engedd el, nem tartjuk, nem fontos. Úgyhogy meg lesz, Bali.
1: Közben Zsűl megnyitotta a kecske jogát. Karámban, vagy egy ilyen fakarámban jogáznak emberek joga matraccal, és ott vannak körülöttük a kecskék. Ami néha rámászik, néha leeszi a bogyót a hátáról, teljesen értelmetlen. Teljesen indokolatlan.
4: Mi ebbe a jó, de tényleg.
1: Semmi, indokolatlan.
4: Tehát áll egy kecske a hátadon, és eszik a hátadról, mert rászorták a tápot.
2: Ráadásul a legkevésbé sem a jogáról szól innentől kezdve a történet. Tehát nem tudod felvenni azokat a pózokat, meg kitartani, amit kell, mert jön egy kecske vagy egy kiskutya, és oda söndörödik hozzád, nyilván azon elkezded vakargatni.
4: De ők nem, látod, ők nem vakargatják, ott ők komolyan jogáznak.
2: A legjobb, a legjobb része, menjetek el önkéntes munkára állatmenhelyekhez, és akkor mindenki nyer. Úgyhogy...
1: Az teljesen, teljesen
4: jó. Mert én ezt kizsákmányolásnak érzem egy kicsit, és a bocsi a malacos kávézótól, de azt is annak érzem. Mm. Érted? Tehát, hogy az nem segít az, igazából az állaton. Tehát nem, tudom, hogy azt láttátok, hogy jaj, de cukik meg milyen jól érzik magukat, de az egy ilyen állat életében, hogy ott 30 percenként jön, te levonultok, jön az újabb zoknis csapat, leül, pokróc, ízén megint oda megy.
2: Te beszélsz, te meg láncsra húznád őket, és megennéd. Te,
4: mert ez
2: te
4: a dolga.
2: Beszélsz.
4: Mert úgy hívják, hogy haszonállat.
2: Milyen álszent dolog ez.
4: Nem, egyáltalán nem. Az,
2: a malacokat, nem. Miközben te felfalnád élve.
4: Nem, tartod a malacot, felneveled, és utána annak megfelelően elkészítve elfogyasztod. Mert ez a haszonállatnak ez a dolga. A kutyát nem esszük meg, de valahol azt is megeszik, mert úgy szocializálódtak. Nekem olyan furi ez az egész.
1: Svájc

0: ezt csinálják ilyen szertartásoknál, igen, és akkor hát nem azt mondom, nagyon pszichedelikus utazás van, de hogy a kakaót azt használják ilyen különböző szertartásokra. Igen. Júlia, amit kiraktál az Instára képeket, olyan jó az egyiken a nézésed, hogy gyászolnék veled, Gabi. Küldte nekünk.
1: Valakinek látod még a malackodásról is egy másik malackodás jut eszébe.
2: Egészen másban vagytok.
0: Igen, van olyan kávézó, ahol Budapesten több különböző állatot visztek az asztalaitokhoz, teráriumban vannak körülötted.
1: Ők nem zárták be őket?
0: De valami balhéjuk nekik volt, ugye volt ilyen most... hüllős kávézó volt, valami történt velük.
1: Igen, most a malacokat is, vagy a malacos kávézót is rángatják egyébként, ahol voltatok.
2: Rángatták?
1: Tehát már most megoldódott minden?
2: Szerintem igen.
1: Jó.
2: Azért ezek viszonylag gyorsan kinyírják.
1: És a képen
2: valami
1: már kint van pirossal áthúzva? Hogy nem mertek be?
2: Igen, van itt felirattal.
1: Igen, Feri nem.
0: Nem olyan, mintha tulajdonképpen az ember önmaga paródiájával válna, egyre jobban bolondulna meg? Tehát, hogy az alpaka jóga, a kecske jóga nem azt mutatja, hogy kezd az emberiség tényleg megőrül? Kezdjük egy kicsit bebolondulni ebbe az egész őrületbe, ami körülöttünk van, és hogy egy ilyen teljesen rossz az irány.
2: De mikor szabadult ez el?
0: Na, ez egy jó kérdés, hogy mikor kezdett el az ember ilyen szinte megbolondulni?
1: Mikor nagyon ráérni.
0: Szerintem az emberiség egyik legnagyobb törése az maga a városba költözés, és megszakadása a kapcsolata a természettel. Tehát az ember, ha megnézed, mondjuk nem tudom mi az evolúció és milyen hosszú, de sok százer éven keresztül egy természet közeli nép volt. Az utolsó 100 évét vagy 200 évét éli városban, tehát az evolúciós folyamatának az 1%-át élte városban. És ez egy olyan törés volt, hogy beraktuk magunkat faházakból, kőházakba, betonba, városi környezetbe, nem városi lény az ember szerintem, hanem egy természeti nép, hogy együtt mozog a holddal, a csillagokkal, a folyóval, az ősszel, az évszakokkal, a veteményessel, mindennel. És az, hogy városba kényszerítünk magunkat, szerintem ez a lehető legnagyobb törés. A neurózisunkban, az agyunkban, a fejünkben, a különböző pszichés állapotainkban, mindenben. Egyszerűen nem, az evolúció nem ezt mondja. Nem itt kell lakni. Nem azt mondom, hogy barlangban a természetben, de hogy megszakadt ez a kapcsolódás. És ennek a kapcsolódásnak a hiánya, ez valójában, hogy alpaka jóga van. Hiányzik valami, amit nem tudsz megmagyarázni, és kitalálsz ilyen baromságokat, de valószínűleg az önmagadhoz való kapcsolódás, vagy a természethez való kapcsolódás, vagy az a kapcsolódás, amit éltél 100 000 éven keresztül, hogy együtt mozogtál magával a természettel, ez megszűnt. Az utóbbi 100 évünk a legnagyobb kudarc szerintem, vagy ez egyik legnagyobb.
2: Szerintem meg egyszerűen azóta vagyunk ennyire elborultak, amióta megvan a közösségi média. És annyira jó dolgokba futok bele egyébként, tehát ti mindig röhögtök rajtam, hogy mert megint valami agyamentség.
0: Nem szórakoztat valahol. Egyébként tényleg szórakoztató. Szerintem ez nem FOMO, amiben te vagy. Erről beszéltünk, szerintem ez nem. Szerintem most kapsz valami olyat vissza, hogy elkezdtél újra magadnak fontos lenni, csatlakozni magadhoz, és megnézni, hogy hova akarok elmenni, mit akarok megélni, milyen, mert hogy a te életed újra egy kicsit elkezdett önmagadról szólni. Szerintem ez egy tök jó folyamat.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
5: Itt egy Orlen.
6: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
7: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak.
1: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Check.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A Hűségben is segít az oltalom szeretett szolgálat, a jövő héten kezdődik a Kórus Fesztivál. Fókuszban az égi jelenségek. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. A nyári hőhullámok is veszélyesek az utcán élők számára. Az oltalom szeretett szolgálat éppen ezért ezekben a napokban is nagy hangsúlyt fektet a hajléktalan ellátásra, írja a nyíregyháza.hu. A nappali melegedőben most hűsölni járnak a fedél nélküliek. Folyamatos folyadékpótlással és hűtött termekkel várják a rászorulókat. A hőség miatt az elmúlt napokban nőtt a látogatók száma. Naponta 130-an fordulnak meg a központban. A Bokréta utcai éjjeli menedék helyett pedig naponta 100-an veszik igénybe. Augusztus 15-e és 21-e között rendezik meg a 16. Kantémusz Nemzetközi Kórus Fesztivált és karvezetői mesterkurzust. 13 ország kórusai és karnagyai érkeznek Nyíregyházára. Szabó Dénes Liszt és Kossuth Díjas karnagy, a fesztivál művészeti vezetője, a kapcsolatok építését és a művészeti színvonalat emelte ki az esemény kapcsán.
2: Mielőtt az első fesztivált megrendeztük, mi mások fesztiválon voltunk. 10 éve biztos már jártuk a világot akkor, és akkor úgy éreztem, hogy a pozitív és negatív élmények hatására itt mi biztos tudnánk egy jót csinálni. Ez még a régi iskolába kezdődött, de ott is nagyon sok jó énekkar összejött, és adott nekünk egy lendületet, vagy egy lehetőséget, hogy tovább csináljuk. És egy idő után ez hagyománnyá vált, és innen most már 16-ára rendezzük meg. A mesterkurzust azt nem én találtam ki, Szumió Gododa találta ki, ami aztán igazán kinőtte magát a mai alkalomra. Ez komoly és nagy lehetőség énekkarvezetőknek, világszínvonalú hangszerekkel, a Kantémusz gyerekkarral és a Promuzika lánykarral gyakorolni, az nagyon nagy kitüntetés és jutalom.
1: Augusztus 12-én éjjel tetőzik a Perszeidák meteorraj. Ideális körülmények között óránként akár 70-90 hullócsillagot is láthatunk szabad szemmel. A szakemberek szerint érdemes fényszennyezéstől mentes helyet keresni a meteorzápor megfigyeléséhez. Idén a hold sem zavarja a látványt, hiszen aznap este részleges napfogyatkozás is lesz. A hold a nappal együtt lenyugszik, így a hullócsillagok megfigyelésére sötét égbolt várható. Szinte zavartalan napsütésre készülhetünk ma, az ország nagy részén és itt Nyíregyházán is csak elvétve lehet kevés fátyolfelhő az égen, csapadék nem várható. Élénk lökések kísérhetik az észak-keleti szelet, a legmelegebb órákban 32-33 fokot mérhetünk. Holnap is sokat süt, majd a nap második felében lehetnek felhők az égen, a legmelegebb órákban 34 fokot is mutathatnak a hőmérők, kedden pedig tovább fokozódik a hőség, 35-37 fok is lehet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
5: Anna Júli Sülike!
4: A szavazók kedvence, Ráskó Eszter!
5: Rákóczi Feri és
4: Balázs! Micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Extra!
6: 100 éves korában meghalt Székely Tamás, aki a MÁV-nak a szignáját írta. Gyászol az egész ország. Ez legalább akkora volt, mint egy malév szignál.
7: A MÁV kiírt, képzeljétek el egy pályázatot, hogy valaki írjon egy izét, hogy ne az legyen, hogy a hangos bemondóval azt szól, hogy figyelem, figyelem a kettes vágányon, hanem legyen valami ilyen szignál, és egyébként Székely Tamás ott dolgozott a MÁV-nál, de ő nem zenész volt, hanem egy műszaki ember.
6: Ne csináld!
7: És ráadásul megalkotta magát a gépet is, ami atom pontosan tudja ezt mindig lejátszani. Ezt a dallamsát.
6: Kitalált erre egy zene lejátszó gépet, igen, valamit?
7: Így van, nem volt benne semmi mozgó alkatrész, ez ugye nagy dolog volt akkoriban, hogy valami tud zenélni így, és teljesen elektronikus a berendezés, és azóta is ez szolgál. Szerintem nem is csináltak belőle újat.
6: Mikor írta ezt pontosan?
7: 73.
6: 73 óta
7: ezt hallott, hogy...
6: Azért, hogy a másnak két szignálja van, annak másodikat is ő írta, ez nem tudom, mi a második. Vagy nem
8: van
6: tudom,
8: a másik, azt először majdnem azt kezdtem a dúdán, csak most nem.
6: Várj, addig ez. Gyere rá másodikkal.
8: Aj, basszus, az van, hogy összezavartam.
6: Jaj, basszus, megint késünk.
8: Van egy másik szignál, és először az jutott eszembe.
6: Máv, van a mávnak egy másik színája. Valaki dudoljál SMS-ben? Tehát itt írja le valaki.
8: Hogy is van?
6: De várj, ez az intenszi, ez az IC-szignál, azt írják. IC-szignál. Ez szól, amikor jön egy IC? Várjál.
7: Igen, ez az elég gyors.
6: Szólja, melyikre gondoltál?
8: Ezt soha nem hallottam még, soha életemben.
6: Jó, ilyen nincs a mávnál.
8: Ez valami. Ne,
6: ez valami karácsonyi. Na. Ez valami karácsonyi.
8: Ez a Pumukliból a következő rész.
7: Ez igen, ezt ismerem.
6: Ez a, azt meg, ez a flörtöknél van. Figyelj. Ez a gyesebb. Ez a gyesebb szignál.
8: Ez a karibi térségből van.
6: Köszönöm. Na gyere most a szignál. Na tudod a szignált.
7: Na a másodikat
6: tessék. Nincs meg. Én egy máv szignált tudok.
8: A másodikat azt ismertem.
6: Valamit behalóztál. Nincsen második máv szignál. Hát ez volt.
7: Hát de ezzel jelölik,
6: hogy... Tidum diri du dum. Ne dum diri. Na így megvan. Várják, próbálom olvasom, amik jönnek, mondnak, hogy melyik. Jó? Tü. Ez?
8: Nem.
6: Tidum diri diri dum. Hát most ezeket küldik, én most csak beolvasom, mert hát a beugrik.
8: Igen, próbálkozunk tovább.
7: Didum, diri-diri-diri-dum.
8: Nem.
6: Dü-dü-dü-dü-dü-dü.
8: Mi a pontos érkezés színál? Zsüt!
6: Pontos érkezés.
7: Tatára, titita.
8: Nem a Family Frostos kocsinak egy zére gondolja.
6: Haj-du-du-du-du-du-du-du-da. Ba-da-da-da, ba-da-da-ba-da-da. Bodobo-pepe. Hát akkor lehet, hogy ez, nem?
8: Ez a Miskolci gyors.
6: Emilio zseniális. Hát Emilio vagy. Imádom. Lehet, hogy ez az új mápszignál egyébként. Mennyire viccesen ez lenne az új mápszignál.
8: Ez én vagyok a középfokú nyelvvizsgámon.
6: Igen.
8: How do you do? Válaszolj, légy szíves. How
6: Emilio,
8: do you
6: akkor do, kérjük, adj elő a tételt, jó? Zseni. De nem kell, elég, ha jó hangja van. Nem kell, ennyi, de mindent azért nem tudhatnak az előadó művész a gyerekek.
8: Imádom.
6: Milyen szignálokra emlékeztek még? Tessék, ki nyer ma? Megvan? Tudja valaki fejből? Aki kérdez, Cigány György.
7: Aki válaszol.
6: Figyelj, ez a ki nyer ma szignál. Figyelj.
9: Ki nyer ma? Játék és muzsika 10 percben.
6: Emlékszel erre? Hát ez Kossuth Rádió.
8: Állászőr a karomom.
6: Tényleg? Ennyitől?
8: Igen,
6: nem mondom, kell sok.
8: Tíz éven keresztül keltem, mert apám lakott a szomszédszobában, és minden reggel 4-kor már hallgatta. Tinédzserként azért erre rendszeresen fel kell élni hajnalban. Figyelj, fú.
6: Mutatom a következőt, tessék, ki kell találni, csukjátok be a szemeteket, jó?
8: Tessék. Nem tesz semmit az arcomra.
7: Már ott van.
8: Ez a bizalmi kérdés.
6: Figyelj, indul, ez mi volt?
7: Várjál, ez nem Delta, hanem a...
8: De.
7: Nem.
6: Mi volt ez?
8: Delta. Jön a repcső, hallod?
7: Delta volt?
6: Ez Delta.
7: Tényleg, igen.
8: Oh, úristen!
6: A gyerekkorról Delta főcímzene.
7: Mamutzen ment a jégcsivatagba.
6: Igen, mennek a jégcsivatagba, igen. Júj, de jó volt. Azt a mindenit.
8: Olyan, de kemotokszal szórnák a lelkemet.
6: Jó, ez a következő, ki kell találni. Az a baj, te túl fiatal vagy ehhez.
8: És buta. Ezt kell tőle közvetlenül. Túl fiatal vagy és buta.
7: Igen, nem, és nem fejlődött ki az agyad.
6: Igen. Jó, figyelj, mutatom a következőt. Tessék, ez mi volt? Mutatom.
7: Wow, megvan a...
8: Private Gold.
7: De úgyis, Krudinák ment benne a... Mi az Isten, nem panoráma,
6: de, jó, panoráma.
7: De szerettem. Megvan? És ennek várja, a képe is jó volt.
6: Jó volt a képe egyébként. Panoráma, persze. Hát ez a hallgatóink nagy részének lehet, hogy már semmit nem mond. Tehát ez olyan volt, mint amikor, mit tudom én, nagyanyánk mesélt a nem tudom, az első és második világháború közötti időkről. Nem? Tehát, hogy ez hallgatóink nagy részének ez nem mond semmit, de most mindenki mond a Zsülnek valamit, hogy mit tegyen be. Most nekünk kell becsukni a szemünket?
8: Igen, igen, most nektek kell becsukni a szemünket.
7: Jó, valami új lesz, fogadjunk.
8: Nem lesz új.
7: Nem lesz hát új?
8: Nekem nem új. Na. Szerintem nektek sem új. Nem.
6: Ez egy verseny, nekem minden így ilyen egy verseny. Ha nem győzök, nagyon durci vagyok. Egy napig nem szólok senkihez.
7: Nem lesz fizú kislány.
6: Nem, ha ezt most elbukom. Igen? Na, ez mi a tököm?
7: Csi.
6: Mi ez? Ez nincs.
8: Na gyerünk!
7: Csi.
6: Szénia láz! Fúj, de undorító volt ez! Fúj, de gyűlöltem! Szulák? Ez a szulák?
8: Szulák!
6: Milyen jó hangja volt!

0: szeretem.
1: Úristen,
2: de jó.
1: Jó? Figyelj, mutatom a következőt. Csukd be a szemed. Figyelj, itt a következő. Jó? Ki mondja be először?
0: Ne viccelj, Isten! Alapmű!
1: Júj, de jó volt!
0: Hétvégén. Jó,
1: anyád vágta a körmödet, kérthetett, de nagy lábú köröm.
0: Apád
1: dohányzott, te kis köntösbe ültél, oda tetted a jobb kezed, oda tetted a bal kezed, tudtad, hogy a hétnél körömvágás van. Ez volt. Anyám beült, nézte a hetet, bal kéz, jobb kéz, oda tesz, két hetet a lábad főre. És így néztem valami teljesen unalmas hírműsort, ami ez volt a hét. Jó, tessék?
0: Ó, telesport!
1: Vívtak, fociztak, beestek a kamerába. Fú, de jó.
0: Animált volt. Igen.
1: Azért ezek azért jók voltak. Jó, Eszter mondott most megint valamit.
2: Igen, azt hiszem, hogy könnyítsünk egy kicsit a generáció szorongáson. Jó, mert
1: drabban látok köszönjét, mert aki a barátok küzdenét. Oldjuk a köztünkben álló generáció szorongást.
2: És először barátok összegondoltad, de aztán csukjátok be.
1: Oké, figyelj. Jó? Jó! Hagyjad már! Hát ez jó, oké. Hát jó, hogy nem a innusz rakott be.
2: De akkor ez az a múlva.
1: Micsoda, hát ez a legnagyobb volt. Jó, hát ez. Ricsés, hagyjátok, abban rám jött a szorongás.
0: Akkoriban ez volt a jó gyerek.
1: Hát a gyerekkorukban ez volt. Úristen, de jó. Jó, nagyon jó ötleteim vannak, még mutatok egy párat. Hát ez, oké, hát ez... Ezt nincs ember, aki ne tudná. Gyerekek, ez bizony jó kis dallat. Mi volt ez?
2: Ez a Hófehér Jaguár című szám.
0: Ez is valami magazinműsor. Ennek a képe az, hogy ilyen izé csövek mennek meg. Nem. Nem az ablak.
1: Ablak!
2: Te nagyon jó ablak. Vagy
0: én nagyon szerettem az ablakot.
1: Külföldi, figyeld, lehet, hogy ez a sorozat, lehet, hogy néztétek.
3: 10 évvel ezelőtt egy különleges kommandó
2: egység. Szuper csapat.
1: Igen, honnan tudtad? Nem is hallottad a főcímet?
2: Hogy van? Nem az oda, az oda.
3: És körözi, amilyen megoldhatta őket.
1: Ez megold? Sose szerettem.
2: Ez lehetne a mászignál mostantól.
1: Nem tudtam ráfűzni soha.
2: De benne óriási erre jönne be a vonat.
1: Jó.
2: Úgyis mindig egy harci helyzet, hogy megoldanak.
1: Becsukni szemet, tessék, ez mi volt?
2: Little Richard.
0: Bűnügyi magazin.
1: Azaz.
0: Mi volt a címe? Kékfény.
1: Azaz, te jó vagy.
0: Ezt mondom, zöld.
1: Kékfény.
2: A zöld fény volt.
1: Kékfény.
2: De olyan vidám, ahhoz képest, hogy miről szól, nem?
1: Kettős gyilkosságban megölték Hánóbert, a kalocsai lakost. Az elkövető T. Tibor bevallott a büntettét, és most zene. Csukd be a szemed.
2: Annyira durva, hogy ezt megkaphattad. De miért is kis ügynök közé van?
1: Mi ez?
2: Ez korunk egyik legfontosabb műsora.
1: Alapmű.
0: Mi ez?
2: Ez a Balázsó.
1: Balázsó. Te rohadt szemétek!
0: Bocsi!
1: Nem hiszem, hogy ezt nem tudod.
2: Amúgy a Mónikának jobb volt a bemuló zenéje.
1: Ó, azért ez meg voltám írva. Jó, mutatom a következőt. Szembecsuk. Jó, figyelj, tessék, ez mi volt?
4: Volt, nem is olyan rég, egy szép világ.
1: Ó, mekkora muzsika. Mesefilm.
2: Úristen!
0: Mi ez?
1: Nincs meg?
2: De én erre emlékszem, és ettől depressziós leszek.
1: De szép volt ez, nagyon szép, nagyon szerettem ezt a
2: mesét. Az elsüllyedt világok.
1: Ebben
2: volt
1: az
2: a poció orrú lény, amire nem tudom minek. Emlékszel erre?
0: De mindenki meghal.
1: Ez egy nagyon szép mese volt. Én nagyon szerettem az elsüllyedt világokat, nagyon. Én szerettem.
2: Kicsi voltam hozzá,
1: és nagyon depresszió. Ne nézz oda, figyelj, tessék.
0: Jó, hát ez alap. Na?
1: Ez alap. És ezt néztük hetente, és izgultunk azon, hogy a táskás felügyelő, vagy táskaszemű felügyelő...
0: Meg a az... haverja a Harry.
1: Meg a haverja a Harry megtalálja ki, ez ugye Derek volt.
2: Úgy lehet.
1: Figyelj. Jó.
2: Hallod, ez.
1: Nincs meg.
2: Nincs meg.
1: Nincs meg.
2: Magnum.
5: Magnum.
1: Este Magnum.
2: Nincs meg.
1: Nem volt meg, tényleg. De ahogy mondod, de ugrál.
2: Ha csak a Pornhub meg a Magnum az enyém, ebből én már meg vagyok.
1: Magnum, de jó volt.
2: Annyira szerettem a Higgins. De amúgy annyira jó volt a Magnum.
1: Jó, egyébként tényleg jó volt. Sose néztem meg egy részt soha végig, de hogy a tipikus az a sorozat, ami 20 év megy, és nem látta belőle egész.
5: Igen, ugyanaz mindig. Nem,
2: a bajusz, a melkasször, a rövid nadrág.
1: Jó pasi volt?
2: Nagyon jó pasi.
1: Jó pasi volt?
2: Mi most is az. Meg a haver kötelező fekete karakter.
1: Jó, hát a...
5: akkor is kellett.
1: A minőség nem annyira.
3: A főszerepben Michele Placido.
5: Michele Placido. Na, miben
3: van?
1: A jó, elmondja, hát ez így nem jó, a polip, de szerette.
2: Na, van egy nagyon jó, azt is a Kórházváros szélén.
1: Kórházváros szélén, azt én nekem, az már nagyon KGST, meg az már anyáink sorozata inkább. Mm-hmm. Tehát ott mi nagyon gyerekek voltunk. A Nők a pult mögött, meg a Kórházváros szélén, az ilyen cseh, meg
5: Csehszlovák. A Nők a pult mögött, azt tedd már be, az ne, annak nekem nincs meg a
2: muzsikát. Nők a pult mögött.
1: Nincs meg a Nők a pult mögött?
2: Nem.
1: És a Kórházváros
5: szélén... Kovasszony. Ilyenek voltak, ilyen beszélgetések voltak
1: benne. Ez inkább, inkább a szüleink azért. Tehát ez ezek mi annyira nem.
2: Charlie Majom család.
1: Charlie Majom család.
2: Ha valami tudáltam egész életemben.
5: Az verte meg a vallássót. Nem tudsz.
1: Nem tudod a sztorit.
2: Nem tudom.
1: Nem tudod ezt a sztorit.
2: Elmondom
1: akkor, miket elindult a Balázsról. Ránk rakták a Jakubcseket, a Liptait, a Konta Barbarát. Mindenki talk-show-kban volt, mindenkit megvertünk. És amikor leáldozóból volt, akkor az utolsó próbálkozás TV2-nek, hogy berakta a Charlie a Majom. És ott abba kellett hagyni a Balázsot, mert legyőztek.
2: Nem, figyelj, nem, ugyanabban, hogy mi faj van.
1: Megvert egy majom. Családtag. Hálásul legyőzött egy családtag, érted?
2: Sőt, szóval ugyanabban a mi faj van. Ez lesz fel a legjobb.
1: Mondd az RT, hogy mindenkivel elbírtunk, aki tóksod, Charlie-val a majommal nem bírunk, úgyhogy sajnos a Balázsról, aki itt a vége. Levert egy majom, érted? Oké? Okay. Ez valamelyik a kettő közül. Ez vagy a Kórházváros szélén, vagy a Nők a pult mögött.
5: Ez a Nők a pult mögött?
1: Azt ismerem, igen. Anyám nézte sokat.
2: De soha életemben nem láttam.
1: Nem láttad? Nagyon szar volt. Ez borzasztóan botrányszar sorozat volt.
5: Egy kisváros élete, intrikákkal, Hulákóval asszonya.
2: Szafaládékat látok a képen.
5: Iflik.
1: Igen, ez nem volt jó, ezt én nem néztem.
2: Van egy, ami viszont mindenkinek összehúzza a gyomrát
1: azonnal. Oké, na, összehúzza a gyomrát. Én összehúzza ott kezdem el jól érezni magam, ahol más rosszul. Oké, csukom a szemem. Egyelőre a hegy alján.
5: A
1: dal jó, de mi a szerez?
5: A gyerekeket kereső műsor. Hát ez...
1: Ilyen
5: ez tényleg? Ezt nézted?
2: Én mondtam, hogy azt szeretje.
1: Ja, ez amikor
2: a
5: csellengők.
2: A csellengők.
1: És ezt nézted?
2: Ezt nézte a csellengőket.
1: Hát itt traumatizáltak egy komplet generációt.
2: Tudom.
1: Miért néztél eltűnt gyerekekről szóró sorozatot?
2: Latolgattam az esélyeimet.
1: Megnéztem, hogyha eltűnök, mi lesz velem?
2: Megvártam, mert mikor jobb az ér, amikor végre rájönnek egy kurva teljes dobozra.
1: Megvártam, mennyi idő után kerülnek fel a gyerekek a teljes dobozra, mennyi időt kell bujkálnom a gyerdőbe, hogy én is teljes dobozra kerüljek. Jézus Mária. Emlők, ez erős, hogy ezt tízőzted.
2: Ez az mindenki nézte, nem?
1: De ennek már a kripje is olyan volt, hogy elrabolnak benne gyerekeket. Figyelj, megőrülsz, ez annyira torokszorító, hogy ez... De a dal egyébként jó. Na jó, hát azért terhelt volt a szombat estét, megértem.
2: Libabőrös vagyok, te mai napig nem.
1: Mi társasoztunk, kanasztáztunk, hát ki mit?
5: Kinek mi jutott?
2: Én a szökésemet terveztem.
5: Oda ültettek, a tévén nézett kicsit.
1: Kislányom, ha nem tanulsz jól, ez leszel, mint az az eltűnt gyerek.
5: Mi ez? Peti a csúnya lány, vagy?
2: Van hasonló?
1: Egészen érdekes gyerekkoromban.
5: Akkor Eszmeralda.
2: Lagyos?
1: Ez nem, én nekem ezt szabad a gazda.
2: Nincs meg. Na gyerünk, aki ezt meg tudja mondani, azt elviszel egy fagyira.
1: És milyen ízű lesz a fagyi?
2: Ami ezt sikerült.
1: Ez nincs meg.
2: Ez, nekem... tudjátok, hogy ez a Homok titkai.
1: A Homok titkai?
2: Homok titkai.
1: De ez valami meleg magazinnak a műsorolat? Mi
2: nem,
1: volt
2: nem azt mondja, a Homok titkai. Nem emlékeztek Tónyóra?
5: Nem.
1: Homok titkai.
5: Mi az, hogy Tónyó?
2: Tónyó bajt csinál, Tónyó bajt csinál. Nincs meg?
5: Nincs.
1: Ez nem lehet, hogy a Nyíregyházi tévé adta?
2: Nem
1: lehet, csak
2: Tónyó
1: volt.
2: Tónyó
1: volt, az Nyíregyházi
5: Homok. Tónyó, gyere, hát a bányából.
1: Ez nem lehet, hogy Nyíregyházi tévé adta valami a Homok titkai című a bányából.
2: Nincs meg, nincs meg. Tónyó. Tónyó. Ne csinál Tónyó.
5: Megint be vagy rúgva.
1: mi ez a homok titkai?
2: Tonyo, a szellemileg terhelt tesója volt valakinek, aki abban találta meg végülis az átok feloldását, hogy homokból ilyen szobrokat csinált. Nincs meg a Tonyo homok titkaival.
5: És erről szólt a film, hogy
1: ez volt a sorozat, hogy egy csávó szobrokat épít homokból. És úgy hívják, hogy Tonyo.
2: Holdkoros Tonyo. Ott van, ő Tonyo, tessék. A holdkoros Tonyo.
5: Ez tényleg Nyíregyháza.
2: A homok titka, figyelj.
5: Ez a Nyíregyházi bányatú. Csaj.
1: És ez egy sorozat volt.
2: Ez a sorozat volt. Atyaik.
1: Hát Feri, ezt létszes holnapra pótolt be az első.
2: Nem én voltam, Donátó úr. Nem én voltam. Nincs meg.
5: Nincs.
1: Feri, az első 10 évadot holnapra pótolt be.
2: Gyagyás Tonyo.
1: Hát, csej Isten.
2: Jaj Istenem. Menjen irek.
1: Akkor ez nem csak lokálisan ment a Nyíregyházi tévé, mert sokaknak ismerős, úgyhogy akkor ez megvolt.
2: Nincs meg, figyelj, ez a legnagyobb sorozat az egész világ. Nagy szerelem, intrika, ikertestvérek, akik
1: ugyan... Mindez Tonyóval. És szerelem, közben, intrika, Tonyóval.
2: Tonyónak az volt az előnye, hogy ő nagyon intuitív volt. Ezért hamar megérezte, hogy ki a gonosz.
1: Tonyóra ránézve szellemi fogyatékos.
2: Mondom, Antonio lett volna, csak ugye ez
1: megadott, hogy Tonyóra. Volt egy kicsi oxigén hiány, később vett észre az orvos, hogy nem sírt fel a baba, és akkor...
2: Meg a pompák királya, meg a Rosalinda. De jó ég.
1: Na, ezek nem, szóval azért nem. Én katonákkal játszottam, hál' Isten, meg nem tudom, tehát ezért...
2: Hány részes
5: volt ez a homok titkai?

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 91 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Tartsuk be a rollerezés szabályait, még tart a ne dobd ki az iskolatáskád, ebb összeírás kezdődött Nagykállóban. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Még csak nem két hétig tart a ne dobd ki az iskolatáskád akció. Már 6. alkalommal indult el a kezdeményezés. A cél az, hogy segítsék a rászoruló családok tanévkezdését, miközben a fenntarthatóság is fontos szerepet kap. A nyíregyházi hulladékudvarokban lehet leadni a használt, de még szép állapotú iskolatáskákat, tornazsákokat, de iskolaszereket is várnak. Petró Árpád, az IAK Nonprofit Kft. Cégvezetője a nyíregyházi televízióban elmondta, idén eddig már több mint 80 táska és egyéb más tanszer is érkezett hozzájuk. Az önkormányzat és a társaság akciójához még augusztus 21-ig lehet csatlakozni. Az összegyűjtött táskákat a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ juttatja el közvetlenül a rászorulóknak. Fontos a védőfelszerelés használata rollerezés közben. Egy esetleges esés esetén ugyanis ez megvédhet a komolyabb sérülésektől. Emellett van néhány olyan szabály, amit be kell tartani, mondta rádiónknak Szűcs István, rendőralezredes, a Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztály megbízott vezetője.
2: Mindenképpen ajánlott rollerrel közlekedés során biztonsági felszerelés, bukós is a használata, de mindemellett a térd és könyökvédő használata is erősen ajánlott a sérülések elkerülése érdekében. Ajánlott a rollerrel közlekedés alkalmával, főként éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a jó láthatósági ruházat. Tilalmazott minden vezetési képességre hátrányosan ható szer használata. Tilalmazott továbbá menet közben a mobiltelefon használata, a fülhallgató használata, hiszen ezek az eszközök a figyelem elvonásával a személy és vagyonbiztonságot veszélyeztető cselekményt idéznek elő.
1: Számba veszik a kutyákat Nagykállóban, ebb összeírás kezdődött a városban. A 4 hónaposnál idősebb ebek tulajdonosainak kell kitöltenie az erre a célra létrehozott ebb összeíró adatlapot, amit majd szeptember 30-áig kell eljuttatni aláírva a polgármesteri hivatal részére személyesen, postai úton vagy e-mailben. Fontos, hogy minden kutya esetében külön adatlapot kell kitölteni, a részletek elérhetők Nagykálló hivatalos közösségi oldalán. Szinte zavartalan napsütésre készülhetünk ma, az ország nagy részén és itt Nyíregyházán is csak elvétve lehet kevés fátyolfelhő az égen, csapadék nem várható. Élénk lökések kísérhetik az észak-keleti szelet, a legmelegebb órákban 32-33 fokot mérhetünk. Holnap is sokat süt, majd a nap második felében lehetnek felhők az égen, a legmelegebb órákban 34 fokot is mutathatnak a hőmérők, kedden pedig tovább fokozódik a hőség, 35-37 fok is lehet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: töltjük a hétvégét extra tartalommal. Balázsék extra. Extra.
1: Magyar cég, olvastátok? Egy KFT. Felső vezetés, komplett felső vezetését kirúgták. Ugye tegnap mindenki erről beszél, gyerekek. Felső vezetés megpróbált egy kicsit lazítani tulajdonképpen. Kiengedni a fáradt gőz, hogy hogy kell ezt
2: mondani?
1: Szerintem
2: ez egy csapatépítő volt, nem?
1: Csapatépítőre mentek.
2: És akkor sorolták, hogy mi mindent szoktunk csinálni csapatépítőn. Közös bográcsozás. Oké, uncsi már csináltuk. Legyen izi snooker asztal. Most azt mindenki szokott. Jó, akkor paintball. De zseni vagy. Nem.
1: Ez egy szoftvercég, Európa legértékesebb tőzsdei cége, 78 országban vannak jelen, itthon 2000 alkalmazott van, tehát hogy tényleg komoly a cég. És,
3: bocsánat, az nem lehet, hogy tényleg három sportmasször ott volt?
1: Hát én is ezt gondoltam először, hogy bemész, és vannak tudod ezek a sportmasszőrök, akik beültetek egy ilyen fura székbe, bedöntöd a fejed valahol, és ők a hátadat átkopogtatják, meg átmasszíroznak. 10 perces szolgáltatás, kimennek cégeket. De itt nem az volt. Belső ellenőrzés során nem csak a szoba valódi funkcióját derült fény, hanem arra is, hogy a helyszínen egyébként még drogfogyasztás is történt. Válságstábot állított fel a német vállalat. Válságstábot, mert hogy kiderült.
3: Kimaradtak belőle.
1: Egyrészt nem voltak benne. Kettő, kiderült, hogy örömlányok várják az odaért. Érkezőket, akik masszázsal és egyéb szolgáltatással mulatják egyébként a céges rendezvényen résztvevők, hát hogy is mondjam, csak eufórikus hangulatát.
2: Én át tudok állni a másik oldalra, hogy egyébként mi a baj ezzel?
3: De hát nem így oldódik igazán a feszültség.
2: Na.
3: Nem ez hoz össze igazán egy csapatot.
2: Tehát, ha az ott masszázsra menő embernek ez az értékrendjébe, ha van családja, belefér. Vagy esetleg nincs családja, egyedülálló férfi.
1: Na, igen.
2: És hogy ezt a céges kafetéria finanszírozta, akkor hol a probléma? Oké?
3: Okay? Nekem alapvetően semmi probléma nincs.
1: nincs szexuális.
2: Péntek este bevállalod.
1: Igen, nincsen szexuális visszaélés.
3: Hogy derült ez
2: hát
3: ki?
2: Tulajdonképpen, ha nagyon nézzük, akkor ugye a baj az, hogy ez prostitúció, ami meg nem megengedett, de onnantól kezdve, hogy a lányok beleegyeztek, az urak beleegyeztek, vagy nem tudom, hogy csak urak voltak-e, mindegy, tehát, hogy mindenki beleegyezett, pénzmozgás történt, hát ugye a céges számlánál az nagy kérdés, hogy mit írsz?
1: Ugye, mit tudsz ráírni?
2: Tehát, hogy mi a rendezvény szervezés? Vagy mi?
1: Átvilágították az egész céget, és így jutottak el egy tavalyi magyar részlegű céges levelezéshez, és hát találtak aggályos megfogalmazásokat, mert ezekben a levelezésekben benne volt a csendes szoba masszázs a céges bulin. Érted? Csendes szoba masszázs. És ugye kivizsgálták a magyar részleget is, ahol kiderült, hogy hát oda a csendes szoba masszázsban Excel táblával vezetett örömlányok üldögéltek, és várták az egyébként erős izgalmi állapotban érkező urakat, akik kihasználtak a csendes szoba masszázs mindenféle kulisszatitkát.
3: Nézd, hogy zsűlnek, hogy csillog a szeme.
1: Hétvégére, péntek estére csinálj egy Excel-t. Júli mindig foglalt lesz. Képzeld, aki bement, nem tudta, hova megy. Azt is elkapták, tudod.
2: Bocsán, te beírtad magad a csendes szobába? Én nem,
1: löktek rajta egyet, belökték a hülyét, az is kimaradt. Fél mindenkit kirúgtak. Ez valahol azért egy nyilván karrier szempontjából nekik szörnyű, meg magánélet, meg minden, sajnálom őket részben nyilván, mert jó hülyeséget csináltak, de azért ezt elolvastam tegnap, hogy fölrögtem, hogy azért a srácok tudnak élni. Csendes szoba masszázs egy brutál multinál, tudod?
2: Igen, ez valószínűleg az a szint, amikor így elhiszed magadról, hogy belefér.
1: Külsős partnerek is részt vettek rajta, írja valaki név nélkül. Idén 2 hét múlva lenne az újabb buli.
3: Én szerintem...
1: Hát csak kaszinótojás lesz, gyerekek, meg sonka tekercs. Ott ne keressétek a csendes szobát, mert most olyan fegyelem lesz, hogy tombola is elmarad. Ott fogtok ülni, vigyázz, bőltöny, mert 8-kor mindenki hazamegy. Fáradt egy buli lesz utána, kirúgások után. Nem lesz nagy parti. Igazából a kiófiek most megcsinálják újra. Azt csak kellene. Átnevezik a szobát.
3: Így van. Az arra nem. A csendes szobára már senki sem ugrik. Nekem az Excel táblázat tetszik a legjobban. Egy tényleg fél órás bontásokban mehet.
2: Hát persze, hát miért majd bekopogsz, és akkor közben pont akció van. Tudd, hogy mikor kell jönnöd. Ennyi. És vajon volt beosztás? Itt a hallgató érdeklődik. Már úgy abból a szempontból, hogy csökkenő sorrendben mentetek be? Tehát vezérigazgató.
1: Szerintem elől mennek a nagyok.
3: Igen.
1: Tehát elől megy a felső vezetés, és akkor utána mennek a kicsik, tudod? Ami még rámennek a morzsára. A morzsaparti a kicsiknek 9-től. Ugyanabban a szobában. Picit már fáradtabbak a masszőrök, de lehet menni.
3: Vagy hogy van egy ilyen fész, csak is azt mondják, hogy neked jó lesz a kettes szoba is.
1: Igen, jó kettő szó.
2: Karácsony táján szoktuk megcsinálni azt a érzet, hogy mit kaptál a cégettől karácsonyra.
3: Na
2: ott vannak a két szalon cukrosok, akkor köszönöm kártyások, azért ahhoz képest egy ilyen juttatás. Nem rossz.
3: Haladó.
1: Azt írják, hogy ez mind semmi, nálunk legutóbb sajt is volt a retro szendvicsen. Üdvegy állami alkalmazott. Jó, de jó. Jó, de jó. Na szuper, mi meg a csoki gyárba megyünk. Ugye, ugye? Hát cég és között van különbség, érted? Meg sajtos szendvics, meg csoki gyár itt, meg aztán mehettél a masszázs szobába. Egyébként zsenik. Szóval azt gondolom, hogy egyébként meg szóval valahol meg tök rakendról az egész.
3: Nagyon haladó.
1: Nem tudom, kinek van családja, nyilván nem, tehát nem de az ott sajnálom, hogy benne vannak ebben, majd ő magyarázkodik, tehát én nem ezért mondom, hogy zseniális, de mint ötlet egyébként tök bátor. Felső vezetés, brutál multi cég, iszonyat anyavállalat, rettenetes nagy kontroll, csendes szobamasszás, gyertek, gyerekek, hozzátok az Excel táblát. Valahol írtó vagány. Egyébként az, hogy valahol rakendról.
3: És aki kimarad belőle, az hogy igazolja, hogy kimarad belőle, és hogy nem kell kirúgni?
1: Hát ez valószínűleg felülről indult, tehát ugye azért takarították le a felső vezetés szegényeket, mert az alatta már csak mentél, meg igénybe vetted, de az ötlet az felülről jött.
3: Jó, az a kérdésem, hogy Zsaniék hányra érnek be? Mert el lehet ezt kezdeni szervezni már most. Körül.
1: Én szeretném én a kitelepüléssel, vagy a karácsonyi partin.
3: Meg lehetne tolni egy kicsit.
1: Értem én a, nem tudom, a Media Márkos Turbix gépet, amit kisorsolunk, de hogy azért ugorhatnánk egy szintet.
3: A tombola helye. Szerintem vannak itt még lehetőségek.
1: Igen. Kefetéria volt, azt mondják. Ez a kefetéria is. Igen. Mikor kidolgoztam, mert volt egy esti grillparti, és a kollégák tálcán kínálták a kokaint és a speedet.
2: Ez komoly.
1: Most nálunk meg kirúgnak néhány felsővezetőt, mert érted? Csendes szobát csinálnak közben, ezek meg kint Németországban intézik a céges bulit. Van ilyen? Hát ez, igen. Azt írja valaki, hogy egy tőzsdei cégnél dolgoztam, ahol a hívásokat 18 éves fiúk intézték karácsonyra, láncos hölgyeket hívott a vezetőség.
2: Oh.
1: Januárban 5 új fiú jelentkezett, hogy szeretne nálunk dolgozni, írja valaki.
3: Ez egy haladó gondolkodás.
1: Szerintem nagyon haladó egyébként, igen. Tolna megye, cégnél dolgoztam, ott volt olyan, hogy a főnök, aki 60 év felett volt, 1-3 havonta összekapta a céget, és irány a kupiba. Első munkahelyem volt 18 évesen, ne hívjatok. 60 felett a főnök. Három havonta azt mondta, a gyerekek, indulunk.
3: Tibi bácsi, hova kell mennünk jövő héten?
1: Ne, sehol, nem megyünk sehol, jöttök velem. Ezt kérdezed az alkalmazottak, akik először rájöttek, hogy kupiba mennek. Elvitt őket a főnök.
2: A gyerekek, búza learatva, gyerünk.
1: Igen. 2006-ban a hotelben voltam Pincérpesten, a szállodaigazgató a szilveszteri bulira leszbisót szervezett nekünk, amit az étterembe tartottak az asztalokon.
3: Na.
2: Korrekt.
3: Hát de
1: komolyan mondom, én meg írja valaki, meg hangtálazni viszlek titeket, meg ilyenek. Érted? Meg nem tudom hova.
2: Én kifejezetten jót aludtam azon, tehát hogy nagy baj azzal nincs,
1: hát
2: csak
1: mennyire
2: lehetett volna egy plusz.
1: Mennyire eljárt-e felett az, meg színházon megyünk, meg sztéket eszünk, meg ilyeneket csinálunk,
3: érted? Én már ajánlottam nektek, én már kipróbáltam ezt a fétis bulit, elmehetünk egyszer mindannyian beöltözve szépen.
1: Igen, de.
3: Tehát, hogy, és ráadásul fel se tűnnénk, mert mindenki jelmez belelne.
1: Mindenki be van öltözve.
3: Van.
1: Igen.
3: Csak azt látok, hogy 8 nagyon furcsa. Egy kis
1: vonulánk, mint a South Parkban, tudod, engedelek ezem. Itt vagy, fog meg, annan láncba megyünk, vigyázzatok. Jaj,
3: vigyázzatok! Hát te láttál
1: már ilyet. Úristen, láttál, Jézus, fejen állva, gyertyával a feneki, Jézus. Már. Ez nagyon kemény.
3: Lenne miről utána beszélgetni.
1: 13 év körüli gyerek voltam, néhányszor én is mentem édesapám csapatépítőjére, aztán 2005 körül egyen nem voltam, azon örömlányokat és öltáncost hívtak. Teljesen normális volt, hogy visszaemlékezem, még anyum sem volt mérges. Régen más idők voltak, se telefon, se e-mail. Most saját szoftvercégem van. Német multi autóipari cég, a legfelsőbb munkakörben lévő férfiak némi ellenjutatásért engedték, hogy túlorázzanak az ott dolgozó lányok.
2: Nem is akarom érteni.
1: Nálunk is volt céges buli, de akkor én táncoltam a biliárdasztal tetején, írja Niki. Hát ez...
2: Na.
1: Egyébként én nem nagyon ismerem a magyar vállalati kultúrát, de egy ilyen dolog után átveszik őt? Tehát nyilván 6 nyelven beszél, brutál céget vezet, tehát hogy ez mik egy ügyvezetőt, vagy egy igazgatót. Ugye 2006 óta volt a cég élén, hát azért az nem akármilyen.
2: Az nehéz.
1: Referencia, és egyszer húzol egy rosszat.
2: Leírod ugye a szakmai önéletrajzodat, az beadott, ha nem is hallottak erről, és nem tudják, hogy ki vagy, hogy annál a kérdésnél, hogy és miért jött el az eddigi cégétől, mi lesz a válasz?
3: Az személy összeférhetetlenség.
2: Nem értettünk együtt a külföldi vezetéssel.
3: Nem, csak közös ugye, a vízió.
1: Ezt most ugye mindenki lehozta, tehát ezek után nehéz azért névvel, arccal, tehát az ügyvezető srácnak a neve mindenhol ott van. Ezek után hogy tudsz így belhelyezkedni? Egyébként nagyon szép önéletrajza.
3: Hát,
1: nem?
3: Ezek
1: meg jó szakmai gyakorlattal.
3: Persze, pontosan tudják, hogy kiről van szó, nyilván.
1: Saját cégem van, ketten vagyunk a feleségemmel benne.
2: Na, akkor nehezebb dolgozom.
1: Mondtam neki, hogy a tulajdonosok fele örömlányokat akar. Azt mondja, nálunk az ügyvezető a céges bulikon nőnek öltözött be, és mehet a buli. szintén szoftverfejlesztő cég. Te mi van ezekkel a szoftver?
3: Ez a Balázsik stáb.
1: Mi van ezekkel a szoftverfejlesztő cégekkel?
2: A szoftveresek ugye szemüveges, kockásinges, papucsos, zoknis csávók, akik végig
1: rettenek. 32 évesek szűzek.
2: Igen. Most ehhez képest kiderül, hogy ott vannak a legnagyobb durranások.
1: Az ügyvezető céges buli nőnek öltözik, és úgy vereti, érted?
3: A hétköznapokat így tolják, de ha egyszer kiengedik a gőzt, nem voltatok ti még kockabulim?
1: Igen.
3: Igazán elszabadulnak.
1: Az így van. Aki nem tud lazítani, az nem tud megfeszülni se, ahogy szokták mondani, tehát ott muszáj elengedni. Az egyik legnagyobb német teherhajózási vállalatnál dolgozom, a tulajdonos cég 20 éves jubileumára az összes irodai dolgozót elvittem Majorkára 3 napra, ahol többek között egy parti jachtot is bérel DJ-vel, 3 nap masszív ivás, bulizás, természetesen mindent a cég fizetett. Minimum 3-4 nagyobb volumenű partit szerveznek nekünk évente. Minden év elején a tulajdonos főz az irodai dolgozóknak egy 4 fogásos gurmé menüt évindítóként, buliként. Van egy saját partihajunk is, soha ki nem fogyó bárral. Hello, német terhajózási vállalat. Azért ez milyen menő csinálják, nem?
3: De figyelj, így most jutott az eszembe, hogy mi októberben elutazunk.
1: Hát ha Feri Gyúr addig várja.
2: Én csak tegnap is voltam, ma is megyek.
1: Posztolnia kell róla, gyúrnia kell, és szemmel láthatónak kell lenni a változásnak.
3: Azt akarod, hogy a Feri még jobban nézzen ki valamiért?
1: Hát, én is szervezek oda majd azt. A latex buslakodót ne hagyjátok ott.
3: Tudtam, Bali, bízhatunk benned.
1: Nagyon jó lesz a céges buli. Bárhova megyünk, szeretném, hogy hozzátok a buslakodót, jó?
3: Annak ki kell kerázzuk magunkat.
1: Legyen rajtatok a buslakodó. Zsülön 2.
3: Behajtogatom a kézifagyászomba.
1: Na gyerekek, állítok, van egy kutatás, képzeljétek el, hogyha bizonyos zenét hallgatsz, akkor miközben csokit majszolsz, a csoki tényleg finomabbnak tűnik tudományosan. Bristoli Egyetem agykutatója, tehát nem egy hülye csávó, azt mondja, hogy 6, még egyszer mondom, 6, de mennyi?
2: 6!
1: 6 évtizednyi kutatás után.
2: Nem mondod, hogy nem áll, hogy 60 évet erre áldozott, és ezt neki fizették.
3: Ez nincs ilyen.
1: Dr. Natalie Jajcsi, nézd meg, hogy létezik ilyen csávó.
3: A nagyon hiteles kutató, aki
1: Dr. Natalie, nézd meg, csak Google-ba is be a nevét, hogy kiadja. A zene képes átverni az agyat, azt mondja, a hangmagasság, a tempó és a hangnem mind befolyásolják, hogy mennyire édesnek, krémesnek, vagy éppen keserűnek érzel valamit. Ez milyen zseniális, hogy ezt a csávó 6 évtizedig kutatta. Nem biztos, hogy tennék bele 6 évtizedet, de 6 évig.
2: Húgott egyen, vagy nagyon szereti a csokit.
1: És azt mondja, hogy ha már ott volt, akkor komponált egy saját számot, amit kifejezett csoki evés közben kell meghallgatni, és azt mondja, ez a multiszenzoros integráció, vagyis amikor az érzékszerveid összejátszanak, akkor a hangok elvileg megváltoztatják az ízeket. Ne mondjátok, hogy nem próbáljuk ki most ezt azonnal.
3: Ez egy drogdíler, szerintem.
1: Finom light dallamok, durhangnemben krémesebbnek érzed a csokit, éles hangok, gyors tempó, inkább kesernyé és a falat. A gyors ütemű zenét egyébként jobb meghagyni a gyors éttermeknek, azt mondja.
3: De akkor azt kellene csinálnunk, hogy először próbáljuk ki a szopogatást valami teljesen bármilyen más zenére. És utána tegyük be ezt a zenét.
1: Jó. Várjál, hogy csináljuk?
2: Nem már fekete csokival. Hát gyerekek.
3: Mert azt mondja,
1: na,
3: hogy édesen.
1: Na most édesen. Mit kényeskedsz itt? Hát az igazán egészséges a fekete csoki.
2: Az igaz, de ez finomabb.
1: Igen, de rizses csokival akarod?
2: Ez nem rizses.
1: Azt mondja, hogy megrendelték a tudóstól a Sweetest Melody című pontosan 90 másodperces számot. Ez nagyjából annyi ideig tart, amíg a csoki elolvad a nyelveden. A dal pedig szó szerint a füledben olvad, és a dal elérhető már YouTube-on és Spotify-on, és sokkal több a csokoládé élvezete, sokkal több lehet, mint ízlés. Egy multiszenzoros élmény lehet. A zene ereje szó szerint új dimenziót ad egy falat csokinak. Milyen zseniális emberek miket kutatnak? Teljesen beteg, nem? Az... Hogy valamilyen zenét hallgatsz, jobban ízlik az étel, mert az agyad átformálja az ételnek az ízét. Mi van? Tehát ez ennyire durva.
3: Na? Ez olyan, mint zenére szexelni, nem?
1: Hát igen. Szerintem az
2: egy
1: is jobb.
2: Tempósat, hogy végezzünk már?
3: Semmi.
2: Vagy a...
3: Semmi. Nem, zene nem.
1: Miért?
2: Nem, egy ilyen
1: ne csináld. Nem. Miért?
2: És ott szól egy jó klasszikus.
1: Egy jó álmokfutó. Ott szól zenére jó pedig, nem?
3: Annyit elvesz belőle.
1: A zene a szexből.
2: Hogy be?
1: Ne csinálj. Ne viccelj már. Ez nekem csalódás. Te egy tök érzéki csaj vagy. Nem hallgat zenét. Tényeket nézel? Azt. Mit szól akkor?
2: Azt hozzáad.
1: Na, azt hozzátesz. Csak
3: is Marci Anikó hangjára indulok be.
1: Marci Anikó.
3: Nem, szerintem a zene az ad egy ritmust, egy olyan ritmust, amiben nem feltétlenül vagy benne, vagy egy olyan hangulatba akar belevinni, amiben nem feltétlenül vagy benne, és ráadásul a zene az eltompít egy csomó más olyan
1: ne csinálj, zajt. Beraksz egy jó Whitney Houston-t, vagy egy kis Kenny G-t, vagy nem tudom, mondj valamit, Feri, mit raksz?
2: Kenny G!
1: Utoljára nálunk Kenny G szólt. Rakjál egy kis Kenny G-t.
2: Ott vagyunk talán. Vacsora után vagyunk. Jön a Kenny G. Nagy rózsacsokrok, gyertyák, tehát romantikus vacsora, finom falatok, már ott egymásra hangolódás. Kisnyakba puszi, átölelés, benyitunk a hálószobába, és ekkor fogod a telefonodat, Spotify beütött, hogy Kenny G, kirakod a izére a JBR-re, és megnyomod.
1: Na, tegyél be egy Kenny G.
2: Tessék.
1: Én már most sírok.
2: Júli.
1: Nem mondd, hogy nem jó a Kenny G.
2: Azt tudod, hogy ez az éjszaka csak a miénk lesz.
1: Itt már kétszer orgazmusod volt, és már bőgtél, ha velem vagy. Itt már bőgted magad.
3: Hagyjuk ki az előjátékot, én azt mondom. Ma még rengeteg dolgom van.
1: Nem mondd, hogy
2: nem jó. A ruhaváladról.
1: Hát nem mondd, hogy nem jó. Egy kis Kenny G-t hallgatni. Na, hozzunk csokit. Nézzük meg a dalt. Nem tudom, miért jutott eszembe ki.
2: Dehogy nem.
1: Nem hallgatok Kenny G-t, ez ugrott be most, hogy Kenny G. Hát mit tudom én?
3: Milyen masszatolás menőre.
1: Nem most egy Whitney Houstont, ha beraksz, nem mondd, hogy nem jó. Nem most nem az. Valami szépet, hogy beraksz egy nem tudom mit raksz be. Valami jó zenét. Nem működik, tényleg?
3: Nem, zene nem. Nem. Mert ne legyen már hülye. Hát elnyom egy csomó zajt.
2: Hogy nyomna?
1: Ennél keserűt.
2: Erősíti.
1: Zajt? Mi kiadott? Mi? Kopognak, hogy fúrnak nálatok? Vagy mi nátok az
2: zajt? A sóhajok. Hát de az megy, az ott van a füledben. Ez nem üvölt a Kenny G.
1: Hát csak
2: nem
1: maga
2: hallgatod. Kenny G áll a sarokba a szaxofonjával is fújja a füledbe.
1: Persze.
3: A szex a csöndben jó.
1: Jó.
3: Mármint nem...
1: Hanem, hogy nincs mellett.
3: Hogy nincs mellett a zenei aláfestés.
1: Na. Tessék.
2: Jó második falat, csoki.
1: Már egyél most így egy sima csokit. Jó, oké, tessék, zenére, figyelj.
3: Jaj. Lesz benne egy ilyen nagyobb?
1: Semmi, csak egy ilyen.
2: Végig ilyen. Frankón édesebb.
1: Ne csináld.
2: Frankón jobb gyerek, az eny, nekem jobb.
1: 60 évet kutatott a csávó. Nem mondjátok, megérte, hogy nem működik.
3: Hát ez olyan, mint amikor 25 év után felveszed a... Akciós fehér nem de már nem ugyanaz hozza.
1: Már nem ugyanaz jön. Semmi?
2: Több
1: semmi?
2: Az édessége.
1: Nem hoz valami más ízt a zenére? Semmit nem érzel változást?
3: Nem tudom, mert telement a fogam vele, és azt tudom kipisztálni.
1: Tehát komolyan mondom, te...
2: De tényleg jó alany vagy erre.
1: Te az a típus vagy, aki szex között megszól, hogy várjál, van egy dínye maga fogamban. Várjál, hol tettem a fogsejmet, basz. Azt is kellett, ha szúrja valami a talpon. Jó, na, van valami?
2: Nekem jobb.
1: Jobb egy kicsit?
2: Határozottan érzem.
1: Jó, Anna?
4: Julival vagyok.
1: Semmi?
3: Próbáljuk ki égetett szesszel.
1: Ez a beszéd. Hozzadok valamit. Hogy... Na jó van, gyerekek.
2: Na, van, aki ilyen zenére alszik például. Ilyen nyugtató muzsikára. Itt küldte egy hallgató.
3: Hogy vagy hát érzem.
2: Igen,
3: erre.
2: Ilyen nagyon szép chill zenére, és erre alszik, és ez egész éjszaka szól nála.
3: De szoktál meditálni? Te zenét használsz
1: hozzá? Semmilyen zene nincs. Az mind viszi a fókuszt.
3: Na,
1: na az ott, na, viszi, na, ott viszi a fókuszt.
3: Erről beszéltem.
1: De szex meg a meditáció, ez nem ugyanaz. Bár egyébként, de van hasonlóság. Van hasonlóság. Mindkettőt egyedül csinálok. Mindkettőbe tök egyedül vagyok.
2: Igen, és profi.
3: Csak magadnak kell
2: nem egyedül, de profi.
3: Gyere, Bali.
1: Vannak irányított meditációk, ott szólhat zene. De szerintem az viszi a fókusz. Tehát, hogy az, de aztán kinek mi? Tehát, hogy van olyan, ahol szólhat zene, és segít az ellazulásban inkább.
3: Az irányított meditáció szól ez a zene, és akkor megszólal egy ilyen nagyon kegyetlen, hogy...
1: Megszólal egy hang.
3: Egész testem ellazul.
1: A bal karom már forró, a jobb karom is forró.
3: Elnehezedik a szemhéjam.
1: Mondjuk, ha te csinálnál vezetett meditációt, szerintem én nagyon bele tudnék lazulni. Ezek a 60 éves marikák, hogy megfölmondják ezeket a vezetett meditációkat, hogy úgy, hogy meg tudsz nyitni, hát a hideg kiráz.
3: Figyelj, nekem a 20-30 évvel ezelőtt ez még nagyon gyerekcipőben jár, de akkor kaptam egy ilyen kazettát, és azt mondták, hogy hát ezt próbáld ki, mert annyira jó lesz, meg fognak nyílni az égi csatornák. És konkrétan ilyen hangon, végig vinyom.

0: Ez már...
1: Menj, jó!
0: Nem! Semmi. Semmi nincs.
1: Várd meg a végét.
0: Nincs változás nekem.
2: Erre ez beindult a bélmozgásom.
0: Ez a csávó 60 évig kutatta, írt egy dalt, érted? És ti meggyalázzátok ezt az egész kísérletet.
2: Beletöröljük a lábunkat.
0: Így hozzon nektek az ember bármilyen tudományos cikket, meg tudományos próbálkozást.
1: Nem lett jobb tőle, na.
0: Nem, igazából nem.
3: Mára és erre a hétre ennyi volt Balázsék. Hétfőn reggel 6-kor jövünk újra élőben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 599 forint, két darab bio avokádó pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Készülj fel a nyárra és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban vagy a szatmari.hu-n.
5: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
6: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
2: Reklámot hallottak.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, Balázsék extra pillanatai után pedig már a legmenőbb Rádió 1 zenéki a főszerep. Üdv mindenkinek, kellemes vasárnap délelőttöt, én Kismárti vagyok, és egészen délután 3-ig együtt rádiózhatunk. 0620 311 111 az elérhetőségünk, például a közlekedési információk is ide jöhetnek, ezzel segíthetjük a többi Rádió 1-est. Most pedig egy DJ, hát azt mondanám, a jó a sztár csapat, Switch Disco, Rehab, Sam Felt és a Sleep Tonight. Ezt most nagyon szeretjük tőlük.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Dua Lipa és Calvin Harris dala után közlekedési információk a Rádió 1-en. Visszerelő Jocitól jött az üzenet. Milyen jó név, Visszerelő Joci. Szia Márti, aki az M5-ösön autózik, a főváros felé az Inács pihenőhelynél dolgoznak valamit, szóval nem baleset történt, hál' Istennek. Lezárták a belső sávot, és torlódik ez a szakasz. Tehát még egyszer, Budapest felé az M5-ösön az Inács pihenőnél. Hát valamilyen munkavégzés folyik, úgyhogy emiatt torlódik a szakasz, de kaptunk egy kerülőút opciót is, 5-ös főút Örkény Úrcsa. Ha esetleg valakit érint a dolog. Egyéb info is jöhet 0620-3111-111 a számunk.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 91 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatos

Márti. A folytatásban pedig egy olyan dal, ami jelenleg ott van a Rádió egy top 10-ben, a top 50-es listánkon. Olyan kedvenceket előz meg, mint Ed Sheeran és az Azizám, vagy az új Jennifer Lopez és David Guetta dal.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képen vagyok, két felnő gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Jaj, értem az már.
0: Mi játsszuk az igazi ma is lát.

Hamarosan az a szupersztár holland DJ, aki napra pontosan 2 hét múlva, vagyis augusztus 23-án vasárnap este lép fel a holland nagydíj Formula 1-es futam levezetéseként az Zandvoorti zárónapom. Augusztus 23, igen, ezek a fő paraméterek. Martin Garrix, Butterflies, na ez biztosan játszani fogja majd a DJ szettjében.

0: számtermék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtőfűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 599 forint, két darab bio avokádó pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
7: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Kellemes vasárnap délelőttöt mindenkinek. A mikrofonnál Kis Márti, én hozom délután 3-ig az igazi mai slágereket. Ugye akkor indul majd a top 50-es listánk Györke Attilával. Ha valaki lecsúszott volna róla tegnap, vagy csak bepótolná az élményt. Aztán jön Monsieur Cookie, a francia Muki 5 órától. 2 órán át mixel az After Party Show-ban Summer Edition. 8-tól diszkos, 9 órától pedig Birdies My Radio Show. Ez most a Chasing Paradise, Kygo-tól és a War Republic-tól.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes vasárnap délelőttet mindenkinek. Hát aki kint volt tegnap DJ Oti bulián a szigeten, nekik jó reggelt, első kávé, nem tudom, megvolt-e már. Hozom az ébresztőt, David Guettát. Egyébként a Sziget Fesztivál a mai nappal is tartol, a mínusz egyedik nappal. David Guetta pedig háromszor kint volt már a fesztiválon, 2013-ban, aztán 2016-ban, illetve 23-ban főműsor idős bulit adott. Sziával hozom most!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, augusztus második hétvégén is. 3:42 előtt járunk egy kicsivel, és Zsuzsi SMS-éből azt látom, hogy nagyon sokan nem várták meg az ebédidőt a Balcsinál, megindult a forgalom a főváros felé.

A Rádió Egyen csak igazi mai slágermegy és ilyen EDM klasszikusok, mint ez. Avicii és az Addicted to You. A legendák örökké élnek, és a zenei legendák hát egészen biztosan addig, ameddig hallgatjuk a dalaikat, mert pedig Avicii dalai iránt még mindig nagyon nagy az érdeklődés. Például februárban átlépte a Wake Me Up a 3 milliárdos játszást az egyik zenei streaming oldalon. És hát nagyon szépen teljesít még mindig ez a dala is. Az Addicted to You, amiben egy Audra May nevű énekesnő énekel, ő Judy Garland színész legenda. A szép unokahúga, a bizonyos Óza nagyvarázsló sztárjának a nagyon közeli rokona. Avicii, Addicted to You, ezt azon most.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyet.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen.
7: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
8: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 599 forint, két darab bio avokádó pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
10: Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Még augusztus 21-ig tart a Ne dobd ki az iskolatáskád akció. A nyíregyházi hulladékudvarokban lehet learni a használt, de még szép állapotú iskolatáskákat, tornazsákokat és iskolaszereket. Eddig már több mint 80 táskát adtak le a lakosok. Augusztus 15-e és 21-e között zajlik a 15. Kantémusz Nemzetközi Kórusfesztivál és karvezetői mesterkurzus. 13 ország kórusai és karnagyai érkeznek majd Nyíregyházára, több ingyenes koncertet is adnak. Elindult az új életfa akció Nyíregyházán, azok a családok jelentkezhetnek, akiknek az elmúlt 2 évben gyermekük született. A jelentkezéseket szeptember 15-ig várják e-mailben, az újszülöttek facsemetét kapnak. Napos, derült időre készülhetünk ma. Szinte felhő sem lesz felettünk az égen. Itt Nyíregyházán 33 fok várható.
2: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

91 Rádió 1 Nyíregyháza, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, használják ki ezt az extra rövid hétvégét, pihenjenek amennyit csak tudnak, és közben a háttérben legyen ott a Rádió 1. Elindult a Daily Mix, ez az az óra,

Rádió 1 Nyíregyháza, csak igazi mai sláger megy. Jön a foci VB himnusza, a Shakira és a Die Die. Az énekesnő ugye ezt a dalt a döntő halftime showjában is előadta. Vagy inkább mondjuk úgy, hogy valaki előadta ezt a dalt, mert egyre erősebb a pletyka, hogy mivel az énekesnőt előtte halálosan megfenyegették, ez valójában nem is ő, hanem egy speciálisan kiképzett dublőre lépett föl. Sose fogjuk megtudni, hogy ebből mi az igazság, de maga a dal itt van, Shakira és a VB himnusz, a Die Die!

91.1 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és idén 100 éve született Nyíregyháza legendás olimpikonja, Kovács Bütyök József. Ráemlékezve, hamarosan megrendezik az első Kovács Bütyök élmény akvatlon bajnokságot, úszás és futás minden korosztálynak. A verseny augusztus 29-én szombaton lesz a Bújtosi Város

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

91 Rádió 1 Nyíregyháza, csak igazi mai sláger megy. Még egy közlekedési info a városból. Csőtörés helyreállítási munkákat végeznek a Betlen Gábor utcán. Az autós, a gyalogos és a bringás forgalmat is korlátozni kellett néhány napra. Kicsit problémásabb lehet ott a közlekedés. Figyeljenek oda, tehát ezon a Betlen Gábor utcában. És mi történik a Rádió 1-en? Hát pörög tovább a Daily Mix. Itt van Kamrád és a Be Mine.

0: 91 Rádió egy Nyíregyháza, csak igazi mai sláger megy. Hát a mai Daily Mix véget ér, de ugyanezzel a lendülettel megyünk tovább. Sőt, még ráteszünk egy lapáttal. Kezdődik Magyarország leghosszabb zenei órája. Hamarosan jön BB Rexa és a Faithless és a New Religion.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Balog István Vilmossal. Csak igazi, mai sláger megy. 91.1

Ez itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és hát az energiatakarékosság jegyében egy kicsit visszafogták a sóstói szökőkutak üzemelési rendjét a városban. Rövidebb ideig működnek a szökőkutak, és csak a vízfúvókákat üzemeltetik, így próbálnak egy kis energiát és vizet spórolni Nyíregyházán. Mindenről egyébként bővebben is írnak a város honlapján, nyiregyhaza.hu. Itt nálunk pedig egy igazi Rádió 1-es kedvenc pörög, jön Accent és a Don't Leave.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

91 Rádió egy Nyíregyháza, csak igazi mai sláger megy. Amy MacDonald és a This is the Life, egy örök sláger 2007-ből. Kapott egy kis vérfrissítést, a Dance világ három nagy ágyúja, a Switch Disco, Rehab és Senfeld közösen dolgozták föl. Nagyon finoman nyúltak hozzá egyébként, meghagyták a dallamot, meg a szövegből bizonyos félmondatokat, és ez lett a végeredmény. A Switch Disco, Rehab és Senfeld, és a Sleep Tonight.

91 Rádió 1 Nyíregyháza, csak igazi mai sláger megy, és néhány napig még tart a Ne dobd ki az iskolatáskádat elnevezésű gyűjtőakció a városban. A rászoruló családok iskola kezdését szeretnék segíteni. Használt, de még jó állapotú tanszereket gyűjtenek. Ha tudnak segíteni, akkor a felajánlásokat augusztus 21-ig várják a Korányi Frigyes utcai és a Kerék utcai hulladékudvarban. Tehát augusztus 21-e a határidő. Itt és most a Rádió 1-en pedig jön a Fast Boy és a Les Summer.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Nagyon jók a zenétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, egy fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet reggeltől

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a külfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítása. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
2: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
3: Carglass javít, Carglass cserél.
4: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál még ebben az órában Kismárti, aztán indul a slágerlista Györke Attilával, vagyis a Rádió 1 Top 50. Most Lady Gagát hozom, aki lehet, hogy Emmy díjas lesz szeptemberben, bő egy hónap is kiderül. Ugye ez az amerikai televíziós produkciók díjazása, és a Wednesday című sorozat betétdalának, a The Dead Dance-nek köszönhetően került a jelöltek közé. Most egy másik nagy Rádió 1-es kedvenc szól Gagától, ez az Abrakadabra.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: megy, csak igazi mai sláger megy a fesztivál szezon kellős közepén, mondhatjuk végül is még ez a közepe, de már lassan-lassan a vége felé járunk, ugye a héten Sziget Fesztivál, aztán jön nem sokára a Strand Fesztivál is Zamárdiban, és a nemzetközi sztárok mellett kint lesznek a Rádió 1 DJ is, mindenki all-star válogatott, vagyis a World is My Radio Show DJ-kkel, például a Máris Alató Regálilivel is lehet találkozni, diszkósi csapatával és Kukival is a Strand Fesztiválon.
1: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me, fogadj!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: I want.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Augusztus van, fesztivál szezon, utolsó felvonás, és hát nekem az augusztuson mindig eszembe szokott jutni az is, hogy érdemes éjszaka kémlelni az eget, mert hogy jönnek a perszeidák, a hullócsillagok. Közeledik augusztus 12-e, és ezen a napon érdemes lesz aztán különösen kémlelni az eget. Egyrészt csúcson lesz a perszeida meteorraj, ma most is lehet őket látni, de augusztus 12-én éjszaka, 13-án hajnalban nagyon kémleljük az eget. Részleges napfogyatkozás is lesz. Úgyhogy a hold sem zavarja a hullócsillagok megfigyelését, mert hogy ezen az estén, augusztus 12-én részleges napfogyatkozás lesz, a hold a nappal együtt lenyugszik. Nálunk lesz részleges, de egyébként a világ számos pontján a teljes napfogyatkozás is megfigyelhető lesz, például Oroszországból, Grönlandról, Izlandról, Spanyolországból. Milyen jó volt Magyarországról is annól látni, azért nagyon szerencsések voltunk. Valaki még meg sem született, tudom, pont 27 évvel ezelőtt volt a teljes napfogyatkozás. Igazi mai slágerek a folytatásban is, most Taylor Swift.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 91 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy. Indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy.
0: Rádió egy.
1: Az 50.

Itt a Rádió Egyen, ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, Györke Attila a stúdióban, Európa, Amerika és a Rádió Egy kedvencei így szólnak. 2026. 32. hetén a sereghajtók között az 50. helyen a Chasing Paradise-t hallgattuk meg, 49. Ray és a Where is my husband? 48. a most meghallgatott Teddy Swims dal, a Lose Control. 47. pedig egy Deep House elektronikus tánczene Blondistól és Stevie Appletontól a Never Walk Alone.

1, ez a Top 50, és még mindig a sereghajtók között a 47. helyen álló Blondish dal után Kashmir jön, és a Wild Ride a 46. helyen. Teddy Swims, The Door a 45. A 44. volt Lady Gaga-tól Bruno Mars-tól a Die With A Smile, Kygo és Eva Max dala a Whatever a 43.

Fuckwith Me itt a 42. helyen, a 41. pedig a foci VB hivatalos dalát indítottam a Die Die Shakirától, aki 16 év után újra hivatalos VB himnuszt készített, ráadásul az idei volt a 4. világbajnokság, ahol fellépett. Shakira, Bruna Boy, Die Die, 41. a Rádió 1-en.

0: műsor számtermék megjelenítést tartalmazott.
1: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió 1. Ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy. Jön most egy nagyobb visszaszámlálás. 39. helyen szólt nemrég Selena Gomez-től a Single Soon, amit a 38. helyen Katy Perry igazi mai slágere követ, a Lifetime.

Fastboy, Forget You. Disturbed és a Sound of Silence Serial remixében a 36. helyen szólt. 35. Sigala, Jack Sumi és a Riptide.

long time. Itt a Rádió Egyen, ez a Top 50, és az egyszemélyes ausztrál együttessel, a Tame Impalával folytatom, vagyis Kevin Parker produkciójával. Ő rá mostanában nagyon jellemző a lüktető elektronikus zene, a funk, a disco és a pop, mindez elképesztő precizitással és részletgazdag hangzással megáldva, mert hogy Kevin Parker a hangzás megszállottja. Híres arról, hogy mániákusan figyel a részletekre, a stúdióban mindig saját maga keveri a hangokat, különösen a dobokat, nagyon fontosnak tartja, hogy azok tökéletesen és egyedien szóljanak.

0: aktuális slágereket. Rádió egy top 50. A 27.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade,

0: elkapták volna. Mellette pedig ebben a dalban az emlegetett David Puentes, aki eredetileg hip-hop DJ-ként kezdte a pályafutását, csak később fordult az elektronikus dancezene felé. Ma már több százmillió streamnél jár, van aranylemeze, remixeket pedig olyan világsztárok kértek már tőle, mint Post Malone, Rita Ora vagy éppen Tiesto. Hölgyeim és uraim, ez a Golden Summer, ami a 26.
1: Hey Hungary, it's Loy
2: and David Puentes,
1: and this is our new single,
2: Golden Summer.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai slágermegy, és azonnal folytatódik a visszaszámlálás. A következő zenei órát Lady Gaga nyitja, és a Dead Dance a 24. helyen.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden

0: műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy. Indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy.
0: Rádió egy.

is megmutatom majd. Folytatjuk a visszaszámlálást. A 22. helyen Kamrad következik, és a Hug Yourself. Kamrad egy nagyon sűrű menetrenddel tolja Németországban és Európa szerte a nyári turnéját. Közben a saját stúdiójában készülnek az újabb dalok. 2019 óta van egy saját hangstúdiója Németországban, Bochumban. A dalainak egy részét saját maga írja, rögzíti és producereli. 22. Kamrad és a Hug Yourself.

Parád aktuális dala, Hug Yourself a 22. helyen szólt, Matt Sassari követte az Itt félszögült a 21. helyen, 20. Ed Sheeran és a Camera Serial remixében. 19. Lady Gaga és az Abrakadabra. 5. pedig a Fastboy dalát hallottuk. Good Life és Nincs megállás megszakítás. Ráadásul most brutál jó lesz a hangulat. Hozok egy dal Jennifer Lopez-től és David Guetta-tól, Save Me Tonight, amit a DJ-ink a megjelenése óta játszanak.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Yo, what's up? This is Mike Posner.
1: Csak igazi mai slágerme.

0: műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy. Rádió 1 Top 50. A 13.

0: Eredetileg azzal lettek ismertek, hogy éveken át nem hivatalos mashupokat készítettek, de ezzel milliós nézettséget értek el az interneten. Most arra már hivatalos licenszekkel dolgoznak, és olyan világsztárokkal, mint Rehab, vagy éppen Sam Feld ebben a dalban. Hölgyeim és uraim, a Sleep Tonight 12. a Rádió 1 Top 50-ben.
1: Hey, what's up? This is Sam Feld.
2: Hey guys, we are Switch Disco, and you're listening

nem vett részt azon az eseményen, és szerintük ezzel terelte el a figyelmet más sztárokról. Óriási kommentháború keveredett akkor ebből a TikTokon és a Redditen. Hölgyeim és uraim, Taylor Swift dala az Opalite ezen a héten már az ötödik a Rádió 1-en.

0: ez a Rádió 1. Mindjárt indul a Cookie Weekend, ezek közlekedési információk most. Maxim írta, hogy Budapesten a Margit körút lassú a Szénatérnél oda és vissza. Szandi szólt, hogy szintén Budapesten a második kerületi Törökvész úton is számoljon mindenki lassulással, a Pentelei utca és a körforgalom között lezárás van. András pedig azt írta, az M6-oson Szekszárd és Bátaszék között az aszfaltozásnál tessék figyelmesen menni, amikor ő ott ment el, akkor belassult a sor. 0623111111 a forradrót SMS telefon Viber, Cookie is várja az üzeneteket, mindjárt indul az After Party Show.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Fox Post applikáció.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
2: Itt egy Orlen.
3: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
4: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
5: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítással. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
6: Ne várjon vele! Foglaljon most időt!

van, és Blond is elég üt, Walking on a Dream. De nem semmi most következik önök, fiúk. Hát igen, egészen 19 óraig, After Party Show Summer Edition. Mixelek nektek az igazi maslágereket, megszakítás nélkül. Magyarul bulizunk tovább, érkezik Off a Back és Wasted Love. Ah, az a francia duet DJ, ugye? Jó lesz! Jó lesz! Még egyszer kívánok nektek egy jó szórakozást, és még egyszer tessék vezetni nagyon óvatosan, a úton vagytok, jó? Hallod ezt? Jön a zene, mixelek, bizony. Allez, jön a Off a Back, Wasted Love, Gitarrádió egyen, ahol...

jó? Kíváncsi vagyok. Hát ne csak dolgozunk érte, vagy dolgoztunk érte, jó? 0620-311-111-re lehet üzenni, jó? Allez, cookie, canel, fire!

de Chagoncer Etik, itt a Rádió Egyen, Felix Jen, Sausa Legüt, Walk With Me. De mi most következik? Még többet is szeretik. Ráadásul sokkal kertek SMS-en, sok szorok jönnek a Kashmir, Wild Ride, pedig nincs kívánságműsor. A kívánságműsor 19 órától kezdődik, egészen 20 óraig, jó? Mert 7 óraig ma este After Party Show szalmaidéssel magyarul mixelek nektek az igazi ma is legereket. Állj a kukikám, kevés edül már sok a zene, jönnek a Kashmir, Wild Ride, ezután Robin Schulz, World Gone Wild és egy kis Pepper Disco Machine, Something On My Mind. Mindent tudtok, amit fogok mixelni. Hanem vagyok jó fej, de hogy nem, csak

Rádió 1 csak igazi, ma is legjárma egy. Egy kis szünet érkezik, kiszakadt kis vizet, Rádió 1 fizet, és nem sokára újra mixelek nektek az igazi ma is legereket egészen 19 óraig. És kivel találkozunk, elmondom, lesz Sam Feld és Heart Like Mine. Ez a legújabb, csak egy pár másodperc múlva.

0: A műsor támogatója a Burger King.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
6: Itt egy Orlen.
7: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
8: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
1: Reklámot hallottak.
9: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

és érkezik Sam Feld, Heart Like Mine. Jó, sokan szeretik, nem csodálom, Isten az a zene, tényleg. Még egyszer kívánok mindenkinek egy szuper jó szórakozást, egészen 19 óraig, ha lehet, akkor ne tessék csinálni semmit, csak érvezni az a jó kis after party show, Summer Edition, oké? Okay? Oké, okay. Állj a kukikám, indíts be!

0: Riptide. Nem sokára lejátszom nektek, tartsatok velem.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Mixer aran keresztül, azaz egészen 19 óraig mixelek nektek az igazi imáslágereket megszakítás nélkül, és ahogy mondtam, egy pár perc ezelőtt érkezik az isteni Szigara és Riptide. Sokan szeretik, tényleg, nem csodálom. Na, lányok, fiúk, 19 óraig After Party Show Summer Edition, 19 óraig 20 óraig élő kívánságműsor. Nem szép az élet, de hajnem, csak kukikám, ne dumáljál, érted?

Schlager megy, 19 óraig After Party Show Summer Edition. Én mixelek nektek az igazi milyen slagereket, és próbálom nektek egy jó kedv. Ennyi, oké? Okay? Oké, okay. Allez! Taylor Swift itt a rádió egyen!

0: műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 599 forint, két darab bio avokádó pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Itt egy Orlen.
5: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
6: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
2: Reklámot hallottak.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.

0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
1: Ti megnéztétek egyébként, hogy ki mit vesz? Én nagyon nagy kosárvizslató vagyok. Nem nézitek, amikor soha. Fölpakol előtte, hogy ez nem. Jó minőség, nem jó, mit vett, miért azt vette, de jó, ezt én elfelejtettem, ilyen is van. Nem nézitek a másik kosarát?
2: Nem. Tehát én azt szoktam nézni, mennyi cucca van, és hogy elmenjek-e kifizetni saját magamnak, vagy akkor tudod, van ez az
1: önkiszolgálóba. Ja, az önkiszolgálóba menjél.
2: De nem, azt nem szoktam nézni, mit vesznek az emberek. Közül, hogy egy zsebtolvajjal járok ugye ilyen helyekre. Tehát azt
1: ja, te közben a gyereked.
2: Azt kell néznem, hogy a lányom mit csinál, hogy ő mit vásárol.
1: A két úr Rudit meg a két táblacsokét pakolja ki a zsebéből.
2: Nem, az a legjobb, amikor álltok sorba, és akkor elkezdett bepakolni, és akkor látod, ez mi? Ez honnan jött? Ez mi? És lányom, és kívül,
3: én voltam.
1: Anya,
3: csak fizes, anya, csak fizes.
1: Jó, azt lehet a lányod egyébként, imádom.
2: Egy ilyen tárcát, darált húsat, tudod, be vannak rakva ilyen dobozos csokoládék.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a

0: ha új zene,
1: akkor Rádió 1.
0: Egész nap csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lányok, fiúk! Egészen 20 óraig élő kívánság műsor. Most ki ez van szerencsém? Halló!
2: Sziasztok, Kati vagyok, és szeretnék kérni egy Lloyd számot.
1: Ó, a legújabb adom neked. Mit szólsz ehhez?
2: Szuper, köszönöm.
1: Az a szám címe, hogy Golden Summer. Hát azaz. Azaz. Na, kinek szeretnéd küldeni?
2: Leventének szeretném küldeni, a kollégámnak. Kitartást kívánok neki a mai napra.
1: Ja, már dolgoztok? Ma vasárnap?
2: Igen, ma dolgozunk egy kicsit.
1: Ja, jó, de csak egy kicsit, jó? Vasárnap,
2: de csak
1: jó?
2: Egy kicsit,
1: jó,
2: nagyon picit.
1: És akkor holnap ez lesz neked, ez igazi vasárnap, vagy holnap itt munka
2: holnap
1: lesz?
2: Holnap meló, mindig meló van.
1: Mindig meló. Á, de legalább jó a kedved, ez jó hallani, ez tök jó.
2: Hát ennyi, jó, igen.
1: Van. Köszönöm szépen a telefonáltal, és kitartás neked, jó?
2: Köszönjük szépen, köszönöm.
1: Ciao, ciao, szia, szia. Lloyd érkezik nálunk, David Puente, ez elég jut a szem címe Golden Summer, itt a Rádió Egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Régóta nem hívott engem, de itt van Monsieur Victor, hello!
2: Jó estét kínálok, Viktor vagyok, de?
1: Na figyelj már, tegnap nem hívtál engem, mit jót csináltál?
2: El vagyok foglalva, nagyon sokat dolgozom. Aha. Sok a probléma, egyszerre 5-6 helyen kéne lennem.
1: Na, jó van, oké.
2: Hát részben jó, de van, aki nem örülne neki, olyan sok lenne belőle.
1: jó a dumád.
2: Most gondold el, hogy mindenki megmondaná, hogy mi lenne a nők feladata. Jaj. És ezt képzeld el 6-szorosan.
1: Ne. Ha annyira, hogy olyan dumád van, hogy valamikor szimpatikus vagy, valamikor egy picit, hogy mondjam, kicsit durva.
2: Hát a megélt élmények hatása.
1: Na jó van, oké.
2: Mikor milyen dolgokban van részem?
1: Én már nem dolgozok, nem vagyok pszichológus, jó? Ne haragudj rám, jó? Oké?
2: Én viszont tanulom.
1: Ne tanulj.
2: Adjakról a papírt, szeretnél?
1: Nem. Tőled még pláne? Nem.
2: Na. Hogy időpontot?
1: Nem kell, köszönöm. Nem. Na inkább beszélünk, hogy te kérted tőlem az a jó kis Dracula, ez egy jó zene, kinek szeretned különi? Dr. Viktor.
2: Nyugtató helyet mindenkinek.
1: Várjál. Mi?
2: Igen. Nyugtató helyet mindenkinek.
1: Ja, mondjuk ez a rimmel Dr. Viktor. Na jó hangzik, Dr. Viktor.
2: Igen, köszönöm szépen, jó.
1: Na jó van. Köszönöm szépen a telefonát el, és sok sikert neked, jó? A pszichológus diplomához, jó? Oké?
2: Köszönöm szépen, sziasztok!
1: Hello! Érkezik téma Impala nálunk, a szemcíme Dracula!
0: Cookie Weekend Show! Minden szombaton és vasárnap délután 5-től este 8-ig a Rádió 1-en! 0620 3

0: Rocky Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, ha esetleg vacsisztok, hát akkor jó étvágyat kívánok nektek, én is kicsit ilyes vagyok, és senki nem érdekli. A valácsosó végén most kit köszöntsünk, halló, halló!
2: Szia, Kuki, Flóra vagyok.
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, jól vagyok.
1: Na, mi a program jövő héten, munka, vagy pihi, vagy szabadság, vagy nem tudom.
2: Pont eltaláltad, nekem most kezdődik a szabadság.
1: Nem mond, tényleg?
2: Igen, igen, 2 hét, ráadásul az elég sok nekem.
1: Á, szép! És valahol utazol?
2: Úgy terveztük, hogy csak így országon belül ide-oda kocsikázunk, kirándulunk, strandolunk, amíg olyan idő lesz.
1: Hát figyelj, jövő héten jó idő lesz, az biztos, ilyen 30 fok és 32... Na, még egyszer, Kuki, 30 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. Csak sikerült elmondani. Szóval ez tökéletes nyári idő, nem?
2: Igen, igen, én is úgy gondolom.
1: Na jó van, gondolom, hogy nem szeretnéd beszélni az időjárásról velem folyamatosan, hanem hogy mit szeretnéd hallgatni, kinek szeretnéd küldeni, tiéd a szót.
2: Én egy Taylor Swift dalt szeretnék kérni, és a páromnak küldeném, ő is most lesz szabadságon, úgyhogy így magunknak, hogy teljen jól ez a 2 hét.
1: Hát akkor jó pihit nektek, szerencsések vagytok, és köszönöm szépen a telefonáltál, jó?
2: Köszönöm szépen, én is, köszi.
1: Ciao, ciao, szia, szia, de jó nekik, nem? Menj egy kicsit Szabira. Hé, a jobb érkezik Taylor Swift nálunk, és azt hiszem címe Opel Light itt a Rádió Egyen.
0: 0620 3 111 111. Hívd most!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, gyorsan van ez idő, itt van a mai utolsó telefonaló. Szia, ki ez van szerencsém?
2: Szia, Pisti vagyok.
1: Pisti, mi újság, hogy vagy?
2: Hát, jól vagyok. Sajnos lassan vége van a hétnek.
1: Hát, igen.
2: És holnap indul újra a munka.
1: De legalább dolgozol, ez egy pozitív dolog, tudod?
2: Hát igen, de inkább feküdnék a strandon, nézném az életet és közben. Nézném a gyönyörű latin csajokat.
1: Ó, az igen! Na, ez egy jó duma, tetszik. Na, mit szeretnék elni tőlem?
2: Hát ezek után mindenképp egy latin zenét, hogy akkor legalább hangulat meg legyen hozzá.
1: Igen, latin, jó, megtaláltam. Alex Kenji és Bambolez, megfelel neked?
2: Tökéletes.
1: Szabad tudni, kinek szeretnéd külülni, Pisti?
2: Hát különöm az összes latin csajnak.
1: Ja, hát cincsai.
2: És hogyha látnak és felismernek, akkor így rádió keresztül, akkor keressenek meg.
1: Jó, oké. Okay. Rendben, uram, köszönöm szépen a telefonát el, és jövő étre kitartást kívánok neked, jó?
2: Hát az mi szerencsénk, hogy talán jövő étre van, az ilyen meleg, mint most ezen a héten.
1: Hát ilyen 30-32 fok alakul, ez jó, ez bírható, ez tökéletes, az ilyen nyár van.
2: Sokkal jobb, mint a 40. Sokkal jobb, mint a 40.
1: Egyetértek veled, ez igaz. Örültem neked, vigyázz magadra, jó?
2: És

0: Fiúki Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Én búcsúzom tőletek, fiúk, érkezik a diszkosi csapat egészen 21 óraig, este 9 érkezik, jó az Geri, mielőtt az előbb jövő szombaton találkozunk 17 órakor, én kívánok nektek egy szuper kellemes hetet, köszönöm szépen, hogy velem voltatok, Kuki voltam, sziasztok!
0: Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.
2: Caught in the moment, not even thinking twice, everything's frozen.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1. A Rádió 1. Nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Munka közben sem.

0: pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is. Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kis Mártival.
2: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
1: Rádió 1 hétvége, Rádió 1 hétvége, napközben Kis Mártival. Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy.
3: Reklámot hallottak.

milyen tisztelt nagy érdemű publikum, ez a Diszkosít Radio Show DJ Juniorral, Bárnyátellel és velem Hanvai PG-vel. Mega buli volt tegnap, kérem szépen, ott voltunk DJ Otin, DJ Oti barátaiként, és tényleg olyan hangulat volt,

0: És látom a Grinch-et. Rájöttem, hogy kire hasonlít a csávó. Megvan? Na, bár nem tudom, hogy
1: kiről beszélsz, de
0: én igen. Jó szórakozás.
1: Én is el akartam mondani, hogy köszönöm mindenkinek, aki ott volt. Nyilván szívesen. DJ Oti miatt, DJ Oti miatt, meg azért a diszkosit miatt is egy kicsit, hiszen after partin is játszottunk, zseniális volt nagyon. Úgyhogy remélem, hogy hamarosan ezt meg fogjuk majd valahol még ismételni. Én már tudom, hogy hol, úgyhogy hamarosan találkozunk. Most viszont induljon a diszkosi.
2: Így van, méghozzá David Guetta lemezével kívánunk kellemes rádiózást mindenkinek itt a rádió.

Diszkos itt a rádió egyen az igazi mai slágereket, ma Hanvai PG pörgeti mellett a stúdióban DJ Junior és Bárány Attila. Én jövök az ünnepeltekkel. Névnaposok ma az emődök, hágárok, jánosok, orlandok, rolandok és románok. Tessék, ilyen is van. A szülinapos pedig az is

0: Antal Dani Vecsésről, Csépes André, Andrej Kovics Sanyi, Fejes Sándor és Cuci Attila Cuma, Istenét és az ünnepelteket.
1: Ma meglett az Attilának a negyedik neve, tehát Bárány Attila Otto Román.
0: De nem, az nincs.
2: Hallod, de. Egyébként de. Azon csodálkozom, mert valamikor egy pár hónapja szintén volt egy román névnap.
0: Igen.
2: Most többször ünnepli a román
3: te mikor tartod?
2: Névnapját.
0: Beleírták a Wikipédiába.
3: De te mikor tartod?
0: Az Attilát január 7-én.
2: De nem ezt kérdeztek. És a harmadik nevedet, az ma ilyenkor ünnepeled? Vagy
0: az Otto.
2: Nem, a negyediket,
3: az a negyedik. Az Otto nevedet, a román.
2: A román.
0: Nincs ilyen. Ez az álmodik a nyomor című műsor.
2: Egyébként küldjetek üzeneteket nyugodtan a bárányok, köszöntsétek föl, meg ilyesmi.
1: Igen, ma van a névnapja az egyik. Most pedig már is megyünk tovább egy olyan előadóval, akitől tegnap négyet játszottam az új halmazban, ugyebár az After Bulin, az Otto partiján. Most itt ez a Bad Times, a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, ma estére az első Imál Angel, itt a Diszkos Stérdő Show-ban.
2: De ez ilyen átvitt értem, hogy az Otto partiján, vagy az Otin. Tehát, hogy...

0: Ez a Rádió 1 esti csója, a Diszkosít Radio Show, Bárány Attilával, Hanvai Pici Mixel, én pedig DJ Junior vagyok, és hát lesz még bőven azért Diszkosít egyébként ebben az esztendőben, úgyhogy készülünk, és ha úgy érzitek, hogy szeretnétek meghívni minket, nem mondjuk jó volt akár a tegnap este, és láttatok minket, és bulisztatok ránk, akkor nyugodtan valamelyikünknek nyugodtan írjatok rá a rajongói oldalára, és mi válaszolunk rá természetesen.
1: Én most a csapatunk nevében szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki ott volt tegnap délutántól, kora estétől kezdve, a DJ Oti und die Freund Megabulin. Ennyi ember Magyarországon egyszerre, még soha egyetlen zenekarra, előadóra fellépve soha nem bulizott, úgyhogy köszönjük szépen, fergeteges volt, emlékezetes felvétel készült, felvettük az egész estét, rögzítettük kamerára, még az is lehet, hogy ebből később lesz valamilyen hivatalos anyag, úgyhogy ha valaki lemaradt volna róla, az bánhatja, lehet, hogy ez volt az utolsó.
0: Igen, pont ezt akartam mondani, hogy innentől kezdve hova tovább, de egyébként szerintem arra ötletünk, hogy hova tovább. És már ez sokkal kisebben is nagyon-nagyon durva volt, és végignézni ezt az egészet, hogy mennyire kemény munka bele lett téve ebbe az egészbe, az tényleg lakkalapal az egész szervező brigádnak, és szerintem ezúton is köszönjük a Diszkosít csapata, hogy ott lehetünk, köszönjük Attilának is, mert hogy a kasszába ott állt, és akkor oda kerültünk, mert minden.
2: Mondjuk pénzt még nem kaptam.
0: Meg amúgy egy kicsit nyúján már zsebetben mélyebbre.
1: Még számolok.
0: Ja, meg ott van, hogy a kasszán kifele adod, akkor...
1: Még számoljuk a lóvé gyereket.
0: Én ez fontos, hogy akkor sem szoktam megköszönni, de most még nem tudom megköszönni ezt az egész.
2: Nem kaptam meg a lét.
0: Ez fontos, hogy jön ma estére a második Imál Angel-dal, Drag Me Down, itt a Rádió 1-en, csak igaz, ma is lágen.

0: csak igazi mai sláger, mert diszkusit rédősöd, DJ Juniorral, Bárnia Telával és velem Hanvai PG-vel. Jut eszembe, mivel vasárnap van, jövő héten én csak szombaton fogok szórakoztatni, viszont akkor Jászszent Andráson és a Szelidító partján várok mindenkit sok-sok szeretettel.
1: Nekem 5 fellépésem lesz a jövő héten, de ebből egy egész estés. Csütörtökön Tiszafüreden kezdek egy fesztiválon, pénteken Balatonfűzfőn játszom a Boppájánál, ahol a többi diszkosi DJ zenét már korábban, és onnan jövök fel Budapestre, a Rakpartra, a Jovánnal közös funky partinkra, a Dark Blue-ra. Szombaton pedig a Világ Balatonon kezdek Siófokon, és onnan megyek át Balatonfüredre, az egész estés bulimra, a One Night in Füredre, ahol éjféltől 5 óráig állok majd a lejátszók mögött. Bővebb információ rajongói oldalamon a Facebookon.
0: Jövő szombaton csak egy bulim lesz egyébként, mert 2 lett volna, csak monoron valahogy bekrepált, valami borbuli lett volna, és valamiért nem működött egyébként, így már szerintem 2 rendezvényt is lemondtak, és úgy néz ki, hogy nem folytatják, viszont megyek Bélmegyerre, ami viszont egy ilyen fesztivál helyszín lesz, és ott találkozhatunk majd hajnali 1 óra környékén fogok pörgetni. Most pedig már is megyünk tovább, és a harmadik Imel Angel-dal ma estére az I'm Alive eredeti hosszú verzióját a rádió egyen, ahol csak igazi ma is láger megy a diszkusi trédiósúban.

0: is there me? So why do you judge my life?
1: Diszkosít a rádió, egyen az igazi mai slágereket, ma újakat, hangvai PG játszik, ez nagyon fontos.

0: csak ezen a hatalmas sor.
1: Azt hittem, hogy a diszkósítra beszélsz.
2: Igen, hát az verhetetlen egyébként.
0: De az is a része volt. Az is a része volt, csak az annyit értem,
1: ilyen diszkósítást még soha nem láttam.
2: Igen, egyébként nagyon külföldi volt. Hát a más nem, akkor NDK-s.
1: Igen, egyébként jó volt, tényleg nagyon jól éreztük magat, köszönjük mindenkinek. Nagyon sok diszkósít rajongó volt, jól sikerült az afterpart is. Most végre nem hoztad ki a pendrive-ot előbb, Attila, hogy váltottunk, mert képzeld el, a Made in Ibizán az volt, hogy együtt dolgozunk. Én rárakok egy akapellát kezdésre az ő utolsó fél percére. Így áttoporok, hogy egyszer csak így kiúszta a pendrive-ot és elment.
0: Na, ezt az előzte meg, hogy elmondta, hogy a szám felénél
1: ne üvöltsél.
0: Figyelj, direkt szóltam neki a szám közepén, de ott lezár, én ott megyek.
1: De nem
0: majd
1: lezár.
0: De
1: nem
0: zenét.
1: Lezár, mert de. Oda én akapellát indítottam, te nagyon okos.
0: Te nagyon okos,
1: ő türelmes volt, ja nem.
2: Egy biztos, hogy az Attila búcsúdala és a te akapellád is régi volt, most pedig egy újra megyünk tovább, jön a karom
0: ellen.
2: Itt a Rádió Egyen újdonság.

0: Rádió Egyen, hamarosan búcsúzunk, de még itt vagyunk veletek, és utána a jövő új hét új élmények. Ez szerintem nagyon kemény volt a héten. Kiderültek, hogy milyen zenei stílusokat tudunk játszani, meg hogy milyen irányba tartunk, honnan jövünk, hova megyünk.
1: Éppen Ibizára.
0: Igen,

0: és a Juendája.
1: Mi? Na mi lesz
2: az? Az nagy sláger.
0: Retro.
1: Igen, de miért?
0: Hát ez nagyon jó kérdés.
1: Hát ez jó kérdés. Viszont nincs kérdés, jön Afrojack az új vonalasok közül. Itt a Rádió Egyen, a Diszkosít Rádió Show-ban egy vadonat

0: Anyway, csak igazi mai sláger, mert diszkósít Radio Show vasárnap is itt voltunk. Még egyszer köszönjük, hogy mindenki ott volt, az Ottin szenzációs volt, tényleg gyerekek. Aki kihagyta, az nagyon gondolkozzon el jövőre, hogy mennyire megy az elővételes egyre rá, mert itt ez még gyorsabban el fog fogyni, hogyha lesz még ilyen. Búcsúzunk mestére.
1: Miközben azzal, hogy a jövő héten 5 fellépésem lesz, de

0: voltam, a többieknek átadom a szót. Sziasztok!
1: DJ Junior voltam, én azzal búcsúzom, hogy egyrészt minden eredeti valódi elérhető a DJ Junior videócsatornán, ha még nem tettétek meg, kövessétek be. Én szombaton este éjszaka Bélmegyeren pörgetek egy fesztiválon, ott találkozhatunk, és még annyit akartam mondani, ami nagyon fontos, hogy jövő héten a zenélünk Attila együtt, akkor a pendrive-ot azt ne húzd ki. Szevasztok!
2: Ameddig a földkerekén szolgálok, és zenélek Hambai PG voltam, jövő héten szombaton Jász Szent Andráson, és utána pedig a Szelíd tópartján várok mindenki sok-sok szeretettel.

0: legjobb a zenei változatot.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: magyar DJ-től Wilcox indítja a mai különkiadásunkat. Hello Wilcox, csapjunk bele!
1: Ciao Geri, sziasztok! A nyárnak a sajátossága, hogy ilyenkor egy kicsit más színbe látjuk a világot, jobb a kedvünk, nyitottabbak vagyunk, és nagyon szeretjük a vidám dalokat. Ezért is nagyon-nagyon működik Alex Kenji-nak az aktuális slágere. Ezzel megyünk tehát itt a rádió egyen, a World Is My Radio Show-ban.

0: Rádió 1-et halljátok itt a World is Mine Radio Show Wilcox elemezjátszóknál.
1: 2 évvel ezelőtt kezdtem el a következő tracket, akkor kaptam egy ihletet, és azt éreztem, hogy kicsit valamit máshogy kellene csinálni, mint ami megszokott és az elektronikus zenében jelenleg jelen van. Kicsit a klasszik vibe-okat akartam visszahozni olyan mai elektronikus módon, de mégis érezhetőek legyenek azok a hatások, amik nekem is meghatározták az egész zenei karrieremet. Például gondolok itt a Daft Punkra vagy a Mojo Ladyre, olyan dalokra, amik igazán meghatározóak voltak a karrieremben. Így készítettem el a saját trackemet, a Field Vibe-ot, amit nagyon sokszor szoktatok tőlem kérni, és nagyon nagy szeretettel játszom itt nektek a rádióban. Jöjjön tehát tőlem a Field Vibe, itt a rádió, a World is My Radio Show-ban.

0: Pusi, nyomjuk vasárnap esténként is. A Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show, mellettem 11-ig Wilcox lemezjátszói mögött, és az olasz Medúza formáció érkezik. Ez egy friss dal tőlük.
1: Azt lehet mondani, hogy bizonyos előadók egyértelműen ráálltak a rádiós vonalra, ugyanis egymás után gyártják a jobbnál jobb rádiós lágereket. Medúza is ilyen, akinek mondjuk nem elhanyagolható, hogy a szettjeiben is rettenetesen jó klub és fesztivál zenék vannak, de szerintem nagyon jól termel a rádiós zenei piacra. Medúzától hoztam el nektek a Don't Wanna Go Home Tonight-ot. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió Egyen, a World is My Radio Show-ban.

0: Wilcox mintaszünkre erre.
1: Minden évben nagyon beérzek egy vagy kettő olyan zenét, ami egy kicsit ilyen magasabb BPM számú, kicsit valahogy visszahajlik a klasszik irányba a hangzása. Hills nem véletlenül készítette el ezt a dalt, ugyanis most nagyon-nagyon menő és trendi ez a hangzás, de ezek közül is csak egy-egy szokott engem úgy igazán megfogni, talán utoljára Calvin Harrisnek sikerült ez az Ocean-nál. Viszont most ezt a dalt mindenképpen be kell, hogy mutassam nektek, ugyanis a Beatporton is szépen lépked fel, már benne van a Top 30-ban, nem érdemtelenül. Ez tehát a Hilt és a Lift Me Up Tonight, itt a Rádió Egyen,

0: Robin Schulz, Lost Frequencies vagy éppen Fisher, úgyhogy én a helyetekben maradnék.
1: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
2: The World is My Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.

0: fogjátok szeretni a következő dalt. Az eredetie 2004-es.
1: Emlékszem ennek a dalnak az eredetiére. Én akkor még tini voltam, és jártunk nagyon elit helyekre, ahol ilyen funkisabb, kicsit táncolósabb, csajosabb zene szólt. Ott szólt ez a Two Black és a Waves of Love. Iszonyatosan imádtuk, amikor ez megszólalt az éjszaka folyamán, ilyenkor mindenki elkezdett még jobban táncolni, bulizni. Volt egy nagyon jó vibe-ja ennek a dalnak, és természetesen ezt mai napig nem veszített el, nem fakult meg semmit, viszont azért 2026-ban természetesen hozzá kellett nyúlni ahhoz, hogy a mai trendeknek is teljesen megfeleljen. Ezt Matt Sassari tette meg, aki készített belőle egy fantasztikusan jó verziót, tehát ez a Waves of Love, Matt Sassari remixében itt a Rádió 1-en, a Bird Is My Radio Show-ban.

0: A Rádió Egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show, mellettem a lemezjátszóknál Phil Cox.
1: Kevés olyan előadó van, akitől gyakorlatilag úgy játszhatnék zenét, hogy becsukom a szememet és a fülemet, csak letöltöm a trackért és behúzom a saját szettjeimbe, viszont közülük egyértelműen Clooney az egyik kiemelkedő, hiszen neki nagyon-nagyon jó kis pattogos, fülbemászós, táncolós tech house zenei vannak, nagyon közel áll a szívemhez. Tőle hoztam el nektek a vadonatúj trackét, a Half Deep Are Your Dreams, itt a Rádió Egyen, a World is Mine Radio Show-ban.
2: In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams?

0: Van Fischer és Tones and I. Ez volt tőlük a Favor. A Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Itt mellettem Wilcox a lemezjátszói mögött. Nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Hogyha olyan zenéket kell mutassak nektek, amik éveken keresztül szóltak a klubokban, és folyamatosan az egyik legnagyobb buli, legnagyobb táncolás volt rá, azok közül az egyik, a Tujamo féle Wu, amit tényleg számtalanszor játszottunk, akárhányszor játszottam le, akár egy este folyamán többször is kérték tőlem. Ebből most készül 2026-ban egy Brandon-fél átirat, ami még feszesebb, még trendibb, még inkább a jelenlegi trendeknek megfelelőbb. Tehát ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Remélem, hogy tetszik nektek. Let's go!

0: vették és kiadták ezt a szenzációs közös dalt. Ez volt a Repeat It a Rádió 1-en a Word is Mine Radio Show-ban. Wilcox után pedig szokás szerint Brickley-ket terelgetem a lemezjátszók mögé. Maradjatok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Hello mindenkinek, Brick Lake pörgeti nálunk tovább a vasárnap estét, szokás szerint vele zárjuk a hetet. Hello Brick Lake!
1: Szia Geri, szevasztok fiúk, lányok, pörgessük fel a vasárnap estét, indítsuk el a mixet. Érkezzen Tame Impalától a Dracula Jenny remixében itt a Burizmár Idő Show-ban a Rádió 1-en.

0: World Is Mine radio show.
1: Arites!

Come back to me.

0: Bricklék a lemezjátszóknál. Nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Jön Hugel Moving to the Sun című zenéje. A francia DJ és producer ismét a rájellemző Latin House hangzásra jelentkezik, és ez a dal jelenleg az egyik legfelkapottabb sláger a közösségi média platformjain. Ez jön most itt a World Is My Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Vasárnaponként is ellátunk benneteket a legmenőbb, a legtrendibb dance és house zenékkel. Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show Brick Lake a lemezjátszóknál. Nézzük, hogy mi érkezik most.
1: Most jön a Medusa Don't Wanna Go Home című zenéje. Az olasz producer trio ezúttal is egy érzelmes, mégis lendületes house tracket hozott, amit tökéletesen megidézi a hajnalig tartó bulik hangulatát. Ez jön most itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Ikonikus Coldplay feldolgozása, Rosalind vokáját hallottátok benne, ez volt a Heart Like Mine, vasárnap este, World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Nabriklék, nézzük, hogy mi jön itt ma a legvégén.
1: Ez még mindig nagy favorit nálam, zárásként a Holland Plutter GLV Chemical Days című zenéjét hoztam, ezzel zárom a mixemet.
0: Úgyhogy mára ennyi, köszi szépen mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap 9-től jövünk megint, addig is vigyázzatok magatokra, jó éjszakát, szép álmokat. Ciao!

0: Föld is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió 1.
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

csak igazi mai sláger megy a fesztivál szezon kellős közepén, mondhatjuk végülis még ez a közepe, de már lassan-lassan a vége felé járunk. Ugye a héten Sziget Fesztivál, aztán jön nem sokára a Strand Fesztivál is Zamárdiban, és a nemzetközi sztárok mellett kint lesznek a Rádió 1 DJ-i is.

0: All-Star válogatott, vagyis a World Is My Radio Show DJ-kkel, például a Máris Alató Regálilivel is lehet találkozni, Diszkósi csapatával és Kukival is a Strand Fesztiválon.
1: Sziasztok! Regálili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Heal Me, fogadj

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat

kismerti. A folytatásban pedig egy olyan dal, ami jelenleg ott van a rádió egy top 10-ben, a top 50-es listánkon. Olyan kedvenceket előz meg, mint Ed Sheeran és az Azizám, vagy az új Jennifer Lopez és David Guetta dal.

egy csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig egy nagyon sikeres német előadó, akinek tulajdonképpen most kezd igazán beindulni a nemzetközi karrierje, nagyon aktív a social médiában is, Z-generációs, úgy hívják, hogy Loi, mondhatjuk, hogy Kamrádnak a pályatársa, egy picit fiatalabb talán Kamrádnál, és múlt hétvégén hozzánk nagyon közel, Pozsonyban, Szlovákiában lépett fel, ahol ezt a dalt, a nyárdalát is előadta. Golden Summer, hozom már is Loit.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája,

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. A díva, Jennifer Lopez elárulta, hogy számára milyen az ideális férfi a napokban. Elhintette, ugye ő most szingli, a Ben Affleck sincs ott az oldalán. Szóval azt mondta, hogy tudjátok, mit tesz egy férfit igazán vonzóvá? Nem az órája, nem a kocsija, nem a magángépe, bár az se rossz, hanem az, hogyha reggel beveti az ágyat, és este elmosogat. Ez egyébként nagyon becsípődhetett nálam, mert 10 évvel ezelőtt, hogy volt egy dala az Ancient Mama, hogy nem vagyok az anyád, ami pont erről a témáról szól. Lehet, hogy ilyen trehány fickó volt ez a Ben Affleck? Ez a Save Me Tonight.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Itt vagyunk még a fesztivál szezonban a Rádió 1-esek, habár már olyan nagyon sok nincs is hátra belőle, kettőt pislogunk és vége lesz. Jön még a Strandfesztivál is Zamárdiban, augusztus 19-22, nemzetközi sztárokkal is, többek közt Rádió 1-es DJ-kkel is, Robin Schulz, Purple Disco Machine, csak így most rápillantottam a programtáblára. A Rádió 1 stage-en pedig minden Rádió 1-es DJ-vel lehet meg találkozni, vagyis World is My Radio show rezidensekkel, a diszkosi csapatával és persze Kukival is. Metzger Vikit hozom a folytatásban, ez a Nagy Bogival és Miss Mooddal közös éden.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, Superstar DJ kollaboráció a folytatásban, Switch Disco, Sam Felt és Rehab nem bízták a véletlenre a dolgot a srácok, visszanyúltak 2007 legrádióbarátabb zenéjéhez, ehhez. And you're singing a song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Ha ismerős volt az alap, de nem voltunk benne biztosak, hogy honnan is, hát ez Amy McDonald dala volt 2007-ből, a This is the Life. Nem egy feldolgozás készült belőle, csak egy fontos motivumot kivettek a dalból, hát megváltoztatták nyilván a hangnemet, a dalszöveget is, és egy nagyon klassz vokált kapott, nagyon-nagyon szeretjük. Az idei fesztivál szezonban egészen biztosan bulisztunk, vagy bulizni fogunk erre a dalra. Sleep Tonight!

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Let me take you dancing, so step to the level. Az igazi

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak